években. Nekem örökkére csorog a vérem vére. Oh.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

mond, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így öt bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felsővezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Az időjárásról.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd

0: a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amiben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük, a 0635-95-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédradio.hu-ra, de a Facebook oldalunkon www.facebook.com/ceglédradio is írhatnak nekünk, én pedig Vörös Nándi vagyok. A mai kérdésünk nem más, volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a mai kérdés tehát. Hát egy összetett kérdésről van szó, mert hát több minden van, ami miatt egy színész unszimpátiát válthat ki. A színészek iránti ellenszem vagy antipátia összetett pszichológiai és kulturális jelenség, amely számosokra vezethető vissza. A nézők gyakran nem csupán a színészi játékot, hanem a színész személyiségét, kisugárzását vagy a hozzá kapcsolt szereptípusokat értékelik. Nézzünk 5+1 gyakori okot, ami miatt nem szeretünk egyes színészeket. Hiteltelenség és modorosság. Ha a színész játéka nem őszinte, mesterkélt vagy túljátsza a szerepet, a néző nem tud azonosulni a karakterrel és elutasítja a színészt. A második a szereptípusokhoz vagy skatujához kötődés. Sok színészre ráragad egy-egy negatív karaktertípus, ha a nézők egy színész csak aljas, unszimpatikus szerepekben látnak, a negatív érzelmek átragadnak magára a művészre is. Példának itt mondjuk a Barátok közt Miklósát tudnám hozni, aki miután csatornát és sorozatot váltott, a másik csatornán is csak gonosz szerepeket írtak neki, mert ezzel tudott azonosulni a néző, hogy szerették-e vagy nem, az már egy másik kérdés. Harmadik a személyes kisugárzás és szimpátia. A színészet a varázserőről és a kötődésről szól. Ha a színész karizmája, hanghordozása, mimikája vagy gesztusai a néző számára természetéből adódóan irritálóak, az antipátia automatikus lehet. 4. A civil énkép és a magánélet. A bulvár sajtó és a közösségi média korában a színészek magánélete és közéleti megnyilvánulásai is hatnak a megítélésükre. Ha a színész botrányokba keveredik, vagy a nyilvános viselkedése antipatikus, ez csökkentheti a népszerűségét. 5. Kulturális vagy generációs különbségek. Egyes színészek játékmódja bizonyos korosztályok vagy kulturális csoportok számára idegen lehet, ami elutasítást vált ki. És 5+1. Hihetetlen, de a nem megfelelő szinkronhang is ilyen. A magyar nézők számára a szinkronhang döntő lehet, ha egy színész megszokott, ikonikus magyar hangját lecserélik, az gyakran vezet a színész iránti elutasításhoz, mivel a néző hangokhoz is kötődik. Na persze, nem feltétlenül a lecserélés, hanem egy rosszul választott szinkronhang is ilyen lehet szerintem. Összességében tehát a nézők a hitelességet, az őszinteséget keresik a színpadon és a filmekben, sorozatokban egyaránt, és ha ezt nem kapják meg, az gyakran negatív érzelmeket szül. A kérdésünk tehát ebből az apropóból az, hogy volt-e olyan főszereplő vagy színész, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább miatta a sorozatot. Ha volt ilyen, küldje el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@ceglédradio.hu, hogyha e-mailt szeretnének írni, és a műsor hamarosan folytatódik néhány zene után az önök válaszaival. Cegléd Rádió.

0: aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és szerencsére jönnek a válaszok a 0635-925-925-re, és a kívánság kukac ceglédradio.hu-ra is. Az elsőre az SMS-ek, a másodikra pedig az e-mailek, hogyha ön is megírná, tegye meg bátran. Zsuzsa azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsiből Ashton Kutcher váltása szerintem kár volt. Csak addig néztük, amíg Charlie van benne, azután mindig elkapcsoltuk. Hát igen, ott volt egy nagy váltás, azt hiszem azért is, mert Charlie Sheennek az élete, az életvitele akkor már hagyott némi kívánnivalót maga után, és a sorozat gyártói nem nagyon szerették a kilengéseit, fogalmazzunk így, és egyszer csak kiírták a sorozatból, ugye a sorozat szerint azt hiszem, hogy meghal benne, és akkor jött Ashton Kutcher, aki hát végül is teljesen más karaktert hozott be, én bevallom, hogy onnan is tovább néztem, sőt egy érdekes fordulat volt ez szerintem a sorozatban, de aki persze Charlie Sheen miatt szerette a sorozatot, akkor azt megértem, hogy onnantól kezdve az már nem ugyanaz. René azt írja nekünk, hogy a Walking Deadben Lori a hideg futkos tőle a hátamon. Néztem a Walking Dead-et egy darabig, de most a Lori karaktere nem ugrik be hirtelen, mindjárt rá fogok keresni, hogy ki is volt ő, de úgy emlékszem, hogy engem senki nem idegesített annyira. Amit viszont megértek, az Marcel üzenete, Ellie a The Last of Us-ból, az egyik legrosszabb casting ever. Szerintem az a lány egy nagyon tehetséges színész egyébként, de nagyon más, mint ami a Last of Us játékban, tehát a számítógépes játékban egy ilyen vékonyka, kedves alkatú kislány, és egy egészen más miért kapott a sorozatban, viszont nagyon jó színész kapott, úgyhogy hát ezt nehéz eldönteni, de igen, nagyon sokan ezt mondták már nekem. Kicsit innen is jött ez az ötlet, hogy a mai napon ezzel foglalkozzunk, hogy van-e olyan szereplő, aki nagyon idegesíti a sorozatban a nézőket. Stolbuci a nagyőben, ezt Ádám írta nekünk, Stolbucit ezt hosszú óval és egyben írta, tehát mi kiejtést szerint így, hogy Stolbuci a nagyőben, a nagyőt is ugyanúgy kiejtés szerint írta, minden esetre vicces, hát most, hogyha tehetek egy ilyet, én megmondom, hogy engem általában sok mindenben idegesít, meg az is nagyon szokott zavarni, hogy nagyon sok mindenkinek a szinkron hangja Stol András. Sajnos valamiért nem kedvelem ugye a játékát sem, meg a hangját sem. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges ember, mert azt nem mondom, de valahogy nekem nem jön át. Németh Kristóf bármiben, azonnal elkapcsolom, ezt Edith küldte el nekünk. Hát igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha valakinek ő nem szimpatikus. Érdekesen játszik, de azóta stand-up-ol is a Kristóf, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy abban találja majd meg magát. Éva azt írja, hogy a Steve Carell az Office-ban, abba is hagytam, meg úgy egyébként bármelyik filmjét se szeretem. Jim Carrey filmek, a Dumb és Dumbertől kezdve, pedig neki vannak igazán nagy alakításai. Hát igen, hogyha Jim Carreyről beszélünk, azért a drámai szerepei, mint a Truman Show például, vagy az Ember a Holdon, azok szerintem nagyon nagyok, de én a vígjátékait is szerettem, pont akkor voltam gyerek, és nagyon bejött ez a folyamatos őrültség, amit ő közvetít. Viktor érdekeset ír nekünk, bármi, amiben Jennifer Lopez vagy Angelina Jolie szerepel. Hát ez érdekes. És hogyha mondjuk Jennifer Lopez énekel, azt szereted, vagy az sem. Angelina Jolie az nem annyira szokott énekelni, ez igaz. Én már láttam jó filmjét, láttam már rosszat is persze, de valahol értem, amit írsz. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát az, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, de hogyha filmet írnak nekünk, az is tökéletes, 0635-925-925-ös. Hamarosan folytatjuk.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglit hangja mai kérdése, volt olyan sorozat, amelyben annyira idegesítette a szereplő, hogy nem nézte tovább miatta? Ez tehát a mai kérdésünk is a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy az a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre várjuk a válaszokat. Ahogy András is elküldte nekünk, azt írja, a rémrendes családban Peggy. A második évad végére nem értettem elbánni, miért nem ássa el a kertben. Persze csak egy sorozatról beszélünk, ezt tegyük hozzá, szóval senkit ne ássunk el a kertben, még a sorozatban sem. De valahol ezt értem, ezek a szitkomok vagy szituációs komédiák, amik akkoriban készültek, ezek direkt el voltak túlozva, tehát minden karakter nagyon-nagyon túlzásra játszotta a szerepét, így Peggynek is ez volt a dolga. Én sosem néztem igazából a rémrendes családot, darabokat láttam belőle, de engem már az egész idegesített úgy, ahogy van. Úgyhogy nem csak Peggy, hanem szerintem mindenkire igaz ez a rémrendes családban, de nem akarok ezzel senkit megbántani. De túl voltak játszva a szerepek, mert pontosan ez volt a feladatuk, úgyhogy szerintem ezért volt ennyire irritáló sokaknak. László azt írja, hogy a renitens, mikor lecserélték Gáspár Katát. Nem láttam a renitenst, azt tudom, hogy igen, volt egy színész csere, és hát most hirtelen meg nem mondom a hölgy nevét, sajnos pedig tudnom kéne, Nagy Ervin feleségéről van szó, aki az új szerepet átvette, és onnantól kezdve más lett a sorozat, ezt én is hallottam, de hogy jobb vagy rosszabb, azt nem tudom megmondani. Attila azt írja, hogy Tom Selleck a Magnum, elkapcsolom azonnal. Gyerekkoromban néztem a Magnumot, de ez a műsor nem rólam szól, valahogy ezt nem érzem annyira, szerintem neki ez volt a karaktere. Ami viszont engem meglep, az Manci írása, azt írja, hogy a Mentalista, a főszereplő csak mosolyogni tud, a Grace Klinika, Ellen Pompeo, a Trónok harcát nagyon szeretem, de Emilia Clarke düllett szemei, farca, marhára idegesít, bocsánat azoktól, akik kedvelik. A Grace Klinikát nem néztem egyedül, de én a Mentalistáért rajongtam. Tehát amikor az ment a tévében, én imádtam a főszereplőt is, szóval tényleg sokat mosolygott, de valahogy nagyon jól hozta azt a karaktert, akit neki kellett hozni. Én legalábbis ezt gondolom. A Trónok harcát pedig szintén nagyon szerettem, és nekem Emilia Clarke-kal se volt bajom benne. Szerintem az a sorozat inkább azt veszítette el a vége felé, mikor már nem követték annyira a könyveknek a sztoriát, mert ugye az utolsó két könyv meg sem jelent. Tehát itt nagyon nehéz lett volna egy olyan sztorit követni, ami meg se íródott, és onnantól kezdve a producerként közreműködő írója a könyveknek is hátralépett, úgyhogy a filmet rendezők próbálták meg kitalálni, hogy érjen véget a sorozat, hát nem sikerült, mondjuk úgy. Anna is azt írja, amit a műsor legelején kaptunk meg, Ashton Kutcher, a két pasi meg egy kicsiben, annyira éles és szerintem béna váltás volt Charlie Sheen után, hogy képtelen vagyok azokat a részeket megnézni, inkább be kellett volna fejezni valahogy a sorozatot még Charlie-val, ha már nem ment tovább, mint mással tovább erőltetni. Hát igen, ez is nagy kérdés ilyenkor, hogy ha amúgy egy népszerű sorozat megy, akkor nem próbálnak-e meg a készítők de ebből még több pénzt csinálni idézőjelben és folytatni valahogy. Valakik szerették a váltást, valakik nem. Egyelőre kettő mínuszos válaszunk van ezzel a sorozattal kapcsolatban. Nézzük még egyet, László azt írja, hogy Bella Ramsey, miatta nem néztem tovább The Last of Us-t, és a második évadba már bele se kezdtem, annyira irritáló a kis csaj. Hát igen, ez is visszatért már, ez a válasz. A Bella Ramsey-ről volt már szó, ugye Elit játsza a The Last of Us című sorozatban, és hát nem sokan szerették, ez tény. Hogy kit nem szerettek még a ceglédiek és környékbeliek, az hamarosan kiderül néhány zene után, mert folytatódik nem sokára a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk az, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy a sorozatot miatta, és hát jönnek a válaszok szép számmal szerencsére. A következő egy olyan lesz, amit nagyon nem tudok hova tenni, mert teljesen más a véleményem, de felolvasom ettől. Péter írja nekünk, hogy Breaking Bad, Jesse Pinkman, aztán Walter White. Második évad közepén adtam fel a szenvedést, addig hittem másoknak, hogy majd egyszer jobb lesz. Nekem a Breaking Bad a top 3 sorozatban benne van szerintem az életem során, ez a Totál Szívás címen futott magyarul, és szerintem Jesse Pinkman és Walter White alakítása is tökéletes, tehát a csúcs. Azt tudom esetleg gondolni, Péter, neked egészen más típusú sorozatok jönnek be, de akinek ez a hosszan elnyújtott, kicsit krimis, kicsit modern, kicsit tudományos, de azért eléggé alvilági sorozat tetszik, azok nagyon szerették a Breaking Bad-et, vagyis Totál Szívást, de el tudom képzelni, hogy valaki egyáltalán nem. Nekem szerintem minden évad egyre jobban tetszett, és a színészi alakítások is csodálatosak voltak benne. Ez az én véleményem, a tiéd más, és ezt tiszteletben tartjuk természetesen. Szabolcs azt írja, hogy kb. Azért nem nézek magyar filmeket, mintha a ripacskodás a színészi akadémián kötelező volna. Azért vannak nagyon jó magyar filmek, főleg a független filmes érából azért vannak olyan, lehet találni olyanokat, amik tényleg megérik a megnézést, de persze mellé lőni is nagyon könnyű, meg hát ugyan nem minden embernek fekszik mondjuk az, hogy tele van dalokkal egy adott film, amit a színészek táncolva adnak elő, na mindegy, ez egy másik kategória, de abba is lehet jót találni szerintem. Annyit írt nekünk Andi, hogy igen. Tehát akkor volt olyan főszereplő, aki idegesítette és nem nézett tovább valamit emiatt, de nem írja meg, hogy kicsoda, azért Andi véleményét is köszönjük. Ági pedig azt írja, hogy Jim Carrey, megláttam a képernyőn és csatornát váltok. Ez érdekes, azért nem minden szerepben volt rossz Jim Carrey, volt, ami idegesítő volt tényleg, volt ez a kábelbarát, vagy valami ilyesmi, az nekem nagyon nem jött át, de azt is sokan értékelik, vagy hát magasabb polcra helyezik, mint amilyen jó volt az a film. Catherine Hegel irritál, de nagyon, fogalmam sincs, hogy miért, egy filmet se tudok vele megnézni. Hát, hogy vele megnézni, azt én se tudok. Egy olyan filmet, amiben szerepel, azt talán megtudnék, de igen, értem, hogy miért mondja a kedves hallgató. Norman, aki azt írja nekünk, hogy a Stranger Things majdnem bebukott Erika miatt, aztán megtanultam elviselni. Hát igen, van egy ilyen pont is, amikor valaki zavaró, de azért a sztori nagyon érdekli az embert, akkor lehet, hogy végigerőlteti miatt. Sőt, olyan is volt már, hogy megkedvelte a sorozat végére, de hát vannak ilyen szerepek is, akik direkt kicsit idegesítőek, vagy furcsák, de pontosan ilyennek kell lenniük, mert az alkotók ezt szerették volna. Itt van nekünk még Roland, aki annyit írt, hogy a Szolgálólány meséje, az nem derül ki, hogy melyik volt a színész, akit nem szeretett. Mária is a Stranger Things-ről ír, Winona Ryder a Stranger Things-ből, annyira idegesített, hogy nem bírtam az első résznél tovább. Hát ott azért az első résznél én mindig több esélyt adok, 2-3 részt azért meg szoktam nézni, hogyha nagyon-nagyon olyan a sztori, hogy érdekel. Ha egyáltalán nem érdekel a sztori se, és még a színészi játék is rossz, akkor tényleg az első után föl lehet adni. Én azért több esélyt adtam volna. Egyébként szerintem Winona Ryder nem rossz. Minden filmben, amiben Zendaya benne van, Fej-Fej mellett Bella Potato Head-del, igen, Bella Ramsey-re gondol szerintem, mert Potato Head-nek szokták becézni Bella Ramsey-t, a sokszor említett Last of Us című sorozatból, aki Ellie-t játsza. Zendaya-t, nem tudom, Zendaya nagyon népszerű filmekben, sorozatokban egyaránt, és hát persze meg tudom érteni, valakit valamiért mégis zavar. Engem a Pókember filmekkel már megfogott, ugye MJ-t alakítja benne, úgyhogy én ezért is különösen kedvelem. A kérdésünk ugyanaz lesz a következő órában is. Volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatjuk. Néhány zene is a hírek után folytatódik tehát a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tiszapárt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így öt bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felsővezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Az időjárásról.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

tamásák@ceglidradio.hu-ra, ami egy e-mail cím persze. Éjjel-nappal Budapest, az összes szereplő, ezt Tamás írta nekünk, hát már nem megy a sorozat, vagy azt hiszem, hogy nem megy, nem vagyok benne biztos, szerintem már véget ért, ha nem, akkor elnézést. Hát ugye annak az volt az érdekessége, hogy egy valóságshow szerűséget próbáltak csinálni, nagyjából csak a sztorit tudták a szereplők, és minden mást improvizáltak, és úgy adták el, mint egy, ha ez egy Budapesten játszódó valódi történet lenne. Igen, hát nem profikkal dolgoztak, ez tény, úgyhogy lehetett őket nem szeretni, de hát ilyenkor nem kell nézni a műsort. Riárd azt írja nekünk, hogy mi kis falunkat a Pali bácsi lánya, meg a két testvér miatt abba hagytam a 6. évattól, eleve nem olyan jó már a klasszikus főszereplők nélkül. Hát igen, sokat változott a mi kis falunk szerintem, de Pali bácsi, nem a lánya, hanem Pali bácsi a zseni. Én mondjuk a többi színészt is viszonylag bírom benne, szerintem ügyesek, meg jól megvan írva az a sorozat. Tény, hogy a igazi klasszikus időkben a régi, az első szereplőkkel volt a legjobb szerintem is. Egy ideje meg már talán a 10. évad környékén járhat, az is lehet, hogy 11, nem tudom. Minden esetre már nem olyan, mint régen, ez igaz. Azt írja nekünk Károly, hogy az Így jártam anyátokkal egész gárdája, gyűlölöm azt a sorozatot. Na, hogyha szituációs komédiáról, szitkomról beszélünk, nekem az az abszolút csúcs valamiért. Nekem mindenki, minden egyes szereplő, minden egyes poén ült benne, szerintem az nagyon jó volt. Amit már sajnáltam, hogy az Így jártam apátokkal című testvérsorozatot is megpróbálták létrehozni, de hát az nagyon mellé ment. Az nem jött át, de az Így jártam anyátokkal, a How I Met Your Mother, az nagyon-nagyon jó volt szerintem, Károly nem így gondolja. Fandom összes, bár nem sorozat, nem szeretem. Ezt László küldte el nekünk. Hát Jean-Claude Fandom, igen, ha valaki nem szereti a verekedős filmeket, akkor valószínűleg nem Fandom lesz a kedvenc szereplője. Hasonló karaktert írt nekünk Ildikó. Adam Sandler az anyamra megy, nagyon nem bírom. Hát igen, neki is van egy sajátos vígjáték felfogása, és azért sok mindennel próbálkozott ő is, de valahogy mindegyik nagyon Adam Sandleres film lett. Én őt is kedvelem egyébként, nem vagyok egy nagyon nagy rajongója, de nincs így bajom se vele, szerintem nem rossz. Nem sorozat, hanem film. Ha eljön Joe Black, a főszereplő hölgy állandó pislogása kiborít, a film egyébként fantasztikus, Brad Pitt szintén nagyot alakít benne, mint hát a szereplőt most nem mondanám el, hogy ki a szereplő, hát ha valaki nem látta a filmet, itt nekünk Andrea leírja, hogy Brad Pitt kit játszik benne, tehát mi a karaktere a filmben, én nem mondom el, de csak azért, hogy nehogy valakinek lejelöljük egy point, tényleg érdemes megnézni, ha másra nem figyelnek, akkor a pislogásra most már lehet figyelni a főszereplő hölgynél. Gábor azt írja, hogy jó, képtelen vagyok elviselni a pasit, pedig alapvetően az antihősöket kedvelem, nem tudom ki jó, de ennek majd utána fogok nézni, és akkor hát, ha kiderül. Anett ezt írja, hogy pont emiatt küzdök erősen most a Breaking Bad-del, totál szívás, ezt csak én teszem hozzá, mert egyszerűen minden szereplő irritáló, főleg a feleség, ő valami borzalom karakter, de az alapötlet nem rossz, meg vannak benne jó részek, de utána leül az egész. Végignézem, ha már eljutottam a 3. évadig, de sajnos eddig nem érzem benne, hogy nálam ez a sorozat toplistás lesz. Nálam mondom, az volt, erről már beszéltünk, és a feleség karaktere egyébként érdekes, mert azt sokan mondják a rajongók közül is, meg még a készítők közül is, hogy nem pontosan ezt a szerepet kellett volna a feleségnek adni, vagy nem annak kellett volna játszani, aki, de pont a két főszereplőt is hibáztatta az előző órában valaki, hogy nem jók. Szerintem ők pont nagyon jók, a feleséggel lehet, hogy tényleg lehetett volna mit kezdeni. No, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy folytatjuk hamarosan, ki idegesíti önöket, melyik színész, és esetleg abba hagytak miatt egy sorozatot, ha igen, küldjék el nekünk, persze csak ha van kedvük, 0635 925 925-ös. Ceglid Rádió FM 92.5.

0: Ez a Ceglét hangja az FM 92-től, és a mai kérdésünk, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki miatt nem nézett tovább egy sorozatot vagy filmet, mert annyira idegesítette, és jönnek is a válaszok bőven. Azt írja nekünk Pintér István, hogy pokoli rokonok Dobó Kata miatt. Hát, nekem Dobó Kata amúgy is olyan, hogy sosem szerettem igazán a játékát. Tudom, hogy nem értenek velem sokan egyet, de valamiért nekem nem jött át sosem az ő színészi játéka. Andrej azt írja nekünk, hogy Elizabeth Moss mindenhol idegesít, amiben játszik. A Handmaid Tale-t megnéztem volna, ha valaki más játsza, kb. Akárki más színésznő, csak ne ő. Itt tényleg van egy kis harag vagy utálat a kedves színésznő felé, de meg tudom érteni, pont ez volt a kérdésünk, úgyhogy mi mást írt volna a kedves hallgató. Edith azt írja, hogy Született feleségek Susan. Tényleg Susan volt a legfurább karakter a Született feleségekben. Egy férfinek nem is biztos, hogy tudnia kéne, mi az a Született feleség, de szerintem az nem volt rossz sorozat. Vicces volt, és hát ez a kertvárosi élet, a pletykálkodás meg minden ilyesmiből kiindulva, szerintem az egy teljesen helytálló sorozat. Kata azt írja, hogy a séfek séfe a rossz hangú és furán viselkedő Szabina miatt inkább nem is néztem. Hát a hangjáról nem tehet szerintem, főleg, hogyha nem egy színész játszik benne, ezek karakterek, akik saját magukat adják, hogy viselkedik, az megint olyan, hogy itt nem eljátszanak valamit jó esetben. Tehát nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy itt a séfek séfében vannak-e rendezői utasítások, és az alapján kell valamit csinálni, vagy minden úgy történik, ahogy a képernyőn van. Nem sokat láttam belőle, úgyhogy nem is akarok erről nyilatkozni. Egy érdekes vélemény Anettől, aki azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsi, de Charlie Sheen miatt. Legtöbben azt mondják, hogy a Váltást nem szerették, ő meg már a legelejétől nem szerette Charlie Sheent, ezek szerint, és ezt is meg tudom érteni, sokakat zavar. Viktória üzenete, kis Ramona. Már a Barátok közben is irritált a sejpítése, de most minden műsorban a kamu rihegés, röhögés tőle kiidegel, ahol ő van, szélsebesen elkapcsolok. Hát igen, ezt is meg tudom érteni. Ugye színészekről volt szó, és a Barátok közben tényleg színészkedett, azóta műsorvezető lett. Abban ne kössünk bele, mert hát ilyen a személyisége, fogjuk fel így. Nem tudom, hogy mennyire játszanak szerepet a műsorvezetők, vagy mennyire kell valamit mutatniuk, amit esetleg megírnak nekik előtte. De a színészkedés megint más, és a kiejtés is egy olyan dolog, hogy persze tud zavaró lenni. Biztos, hogy nekem is rengeteg hibám van a hadarásom, meg a hangszínem, vagy nem tudom, sokak számára lehet, hogy ilyen, de ezen nem tudok változtatni. Attila azt írja, hogy a Walking Deadben Negan utáni részeket már kihagytam, sok volt idegileg a húzás. De akkor, ha jól értem, itt nem a színészekkel volt bajod, Attila, hanem egyszerűen a sorozat változott meg annyira, hogy már nem tetszett. Ezt is nagyon szívesen vesszük, és föl is olvastam, de elsősorban a színészi játékokra vagyunk kíváncsiak, mint ahogy Robi megírta nekünk, hogy Jennifer Aniston a Jó barátokban. Na, itt megint az a kérdés, hogy vajon Jennifer Aniston színészetével volt a baj, vagy a karakter nem tetszett, akit játszania kellett, mert én inkább a másodikra gondolok, de ki tudja, főleg, hogyha csak a Jó barátokban nem tetszett Jennifer Aniston, és utána láttál túl jó szerepeket, akkor lehet, hogy másban már mégiscsak tudott színészileg nagyot alkotni. Nagyon sokan szeretik a Jó barátok a Rachel-ét, ezt ne felejtsük el, úgyhogy nem véletlenül az egyik legnépszerűbb sorozat. Kedves hallgatók, még kettő blokkra visszajövünk, hogyha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki önt is idegesítette, küldje el nekünk 0630 592 592-t.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/h sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás hét részeként szervezik.
0: Az időjárásról.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Cegnét hangja, a kérdésünk pedig a következő. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És jönnek is a válaszok. Szerencsére, hogyha ön is elküldené 0635-92-92-5-ös. Richard azt írja, hogy barátok közt Laci szörnyű nagy ripacs volt. Egyébként sok mindenbe föltűnik a Lacit játszó, hát most meg kéne mondanom, Józan László, nem? Nem biztos. Ne, ja nem, a Novák Lászlóra gondolsz, azt Novák Lacira, tehát én a Józan Lacira gondoltam, aki mást játszott benne, de igen, akkor hogyha Novák Lacira gondolsz, ő meg hát nem fogom tudni a nevét, minden esetre mindenkinek megvan a karakter. Oké, köszönjük szépen. Judit azt írja, hogy minden, amiben Keira Knightley van, annyira idegesít, ahogy az alsó ajkát eltolja, ki nem állhatom. Szerintem Judit az van, hogy ez Keira Knightley-nak a védjegye. Úgyhogy azért is csinál ilyen sokat, mert hogy valamiért ezt a karaktereivel összekötjük, és lehet, hogy pont ez egy ilyen szokás, hogy minden filmben, sorozatban elsüti ezt egyszer, és hozzátartozik. Nem tudom, de megértem, hogy valakit idegesít. Ez egy érdekes válasz MSZ-től, Debra a Dexterben. A karakter is pocsék volt, és a színésznő is. Szerintem a régi Dexter, a klasszikus, az nagyon meg volt csinálva, és nagyon jól válogatták össze a karaktereket. Debra talán tényleg kicsit egy gyengébb pont, ugye féltestvérét, Dexternek a húgát, féltestvér húgát alakította. Sokan szerették, sokan nem szerették, ilyen és olyan véleményt is ismerek a baráti körömből. Chuck Norris, ezt Pepson írja nekünk, de amúgy tényleg egyrészt bírtam a Walker a texasi kopóból, de azért vannak jó kis filmjei, és ne felejtsük el Chuck Norris-szal kapcsolatban, hogy ő inkább harcművész volt, mint színész, csak annyira jól küzdött, hogy egyszer csak elkezdték beválogatni szerepekre. Ő nem a színészi játéka, hanem a harcművészeti tudása miatt került a kamera közelébe, és hát így filmek és sorozatok is készültek, meg hát azért Isten nyugosztalja Chuck Norris-t, de azért ne felejtsük el, hogy rengeteg dolog, mém is született Chuck Norris-szal kapcsolatban, és ezeket a poénokat mind neki köszönhetjük, meg hát a rajongóinak. Két pasi meg egy kicsi, jó barátok, erőltetett volt az egész. Hát ezt a kettőt nem nagyon szokás összehasonlítani, szerintem ez Csaba üzenete volt egyébként. A jó barátok azt mondják korszakalkotó, bár én azt mondom, hogyha valaki ismerte a Cheers című sorozatot, ami már a 80-as években készült, akkor minden, ami szituációs komédia, egy kicsit abból merít, én azt mondom, szerintem a Cheers mindennek az alapja, és abból lett a jó barátok, abból lett az Így jártam anyátokkal, abból lett az Agymenők, mert nagyon sok elemet kiszednek belőle, ami a Cheersben már megjelent. Viszont a jó barátok lett népszerű mégiscsak, a két pasi meg egy kicsi szerintem sokkal kevésbé volt népszerű, mint a jó barátok, de azt is megértem, hogy Csabát ezek a sorozatok zavarják. Azt írja Kata és Stól a Váltótársakban, nem néztem sajnos a sorozatot, de arról már nyilatkoztam a műsor elején, Stól András rajongója nem vagyok semmiképpen. F. Lászlóné azt írja nekünk, hogy Jim Carrey és Leslie Nielsen bárhol, bármikor, bármilyen szerepben, nagyon fura, mert nekem mind a kettő közel áll a szívemhez, Leslie Nielsen filmjei különösen, én az ilyen agyament vígjátékokat, paródiákat nagyon szerettem mindig, és van olyan ismerősöm, aki ki nem állhatja Leslie Nielsent, de nem tudom, hogy miért, mármint, hogy szerintem nagyon jó, de értem, hogy valakinek nem tetszik. Vaják a negyedik évadtól, én addig el sem jutottam, ezt Enikő küldte nekünk, én valahol az első, hát talán a második évadot még láttam, nem tudom, amikor a főszereplőt lecserélik, onnantól kezdve egyáltalán nem néztem, nem azért, mert lecserélték, hanem mert nem volt még rá időm. Lehet, hogy megnézném az új színésztel is, de egyszerűen nem fér bele az időmbe. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk. Ha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki idegesíti, és nem nézett tovább egy sorozatot miatta, vagy csak zavarja, küldj el nekünk nyugodtan 0635-92-92-5-ös.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ez itt a Cegléd hangja, és a műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók, a mai kérdésünk színészekkel kapcsolatos. Volt olyan szereplő vagy főszereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, a 0635-92-92-re elküldheti nekünk, én pedig majd beolvasom. És most igyekszek minél több mindenkit belesűríteni, mert azt kell, hogy mondjam, szerencsére olyan sok válaszunk jött, hogy lesz még egy adás ebből, úgyhogy aki nem fér bele, az se izguljon, de minél több embert igyekszek beleszorítani. Gabriella például azt írja, hogy a Manifest című sorozat férfi főszereplője. Ezzel még tartozok magamnak, az egyik jó barátom nagyon szerette ezt a sorozatot, én be is szereztem, de még megnézni nem volt időm, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de meg fogom nézni, és akkor majd talán egyszer erre tudok válaszolni, de azt már a kedves hallgató lehet, hogy nem fogja hallani. A Barátok közt Ákosa, hát azért jó régen volt Ákosa sorozatban, Zoltán üzenetét olvastam fel, de értem, hogy idegesített valakit, ott azért mindenféle színész vagy színész kezdemény is próbálkozott, most minden pejoratív értelem nélkül, tehát a pálya elején lévő arcok is próbáltak feltűnni a Barátok közben akkoriban, és hát Ákos, azt hiszem, vagy az Ákost alakító színész nem is lett igazán ismert utána, vagy hát én legalábbis nem tudok róla. Doren azt írja, hogy bármi, amiben Hugh Grant vagy René Zellweger szerepel, akkor a Bridget Jones nem neked való. Egyszerűen képtelen vagyok őket nézni, a Bridget Jones filmekkel konkrétan vallatni lehetne. Liam Neeson a másik ilyen színész, sajna nem tudom őt hosszú távon nézni a filmekben. Színésznök közül pedig Reese Witherspoon, a Dr. Sussi óta normálisan irritál az egész lénye. Na, hát ezt az üzenetet ki lehet bontani egy kicsit. Az a helyzet, hogy Hugh Grantet én sem szerettem sokáig. Nagyon sok filmben nekem nagyon fura karaktereket hoz, és a feje is idegesít meg, már az a név is, hogy Hugh, ez nem is lehet egy név, szerintem, de mindegy, nem voltam kivékülve vele, de az újabb filmjeiben, az utóbbi 2-3 évben, amiket mondjuk Guy Ritchie rendezett, vagy most volt ez az Eretnek című, abban egész jó karaktereket hoz szerintem, úgyhogy nőtt a szememben, de ez kellett idő. René Zellweger érdekes, mert a Bridget Jones-t én pront szeretem, na nem Hugh Grant miatt, hanem a többiek miatt, nekem az bejött, azért a harmadik, negyedik rész már erőltetett egy picit, de igen, Liam Neeson érdekes, volt olyan film például a Star Wars-ban is szerepel, amiben szerettem, volt olyan film, amiben nagyon nem szerettem. Reese Witherspoon-tól pedig nem láttam sok mindent, igen, a Dr. Sussi talán a legismertebb szerepe, de tény, hogy tud irritáló lenni, ezt végül is adom. Kitty azt írja, hogy Vámpírnaplók Elena, sajnos ezt nem néztem, úgyhogy ezt csak bólogatva elfogadom, hogy ilyen is volt. Sabina pedig azt írja nekünk, hogy néhány rész után feladtam a Yellowstone-t, Beth Dutton miatt, kár érte, mert jó sorozat lehetett volna. Hát igen, van ilyen, hogy egy sorozat élményt egy nem annyira tetsző színész vesz el tőlünk. Az élőszereplős One Piece sorozat teljes szereplőgárdája, de ez csak az egyik ok, amiért dobtam. Kinézetre úgy tűnt, hogy marha jól választottak szereplőket, de annyira hihetetlen a játékuk, hogy nem tudtam egyáltalán magam beleélni. Igen, mert azért az nehéz. A One Piece ugye egy anime sorozat, és anime karaktereket kellett volna eljátszani valahogyan a színészeknek. Nem láttam még, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, egyébként Kára üzenetére reagálok. Nem láttam még, nem tudom, hogy mit próbáltak a színészek tényleg előadni, de azt meg tudom érteni, hogy ez nem jön át annyira, bár én tegyük hozzá, hogy a One Piece eredeti sorozatát, az animét sem láttam, és a feldolgozást sem láttam, úgyhogy nem tudom. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára, de biztos, hogy folytatjuk még ezzel a témával hamarosan. Holnap egy másik témával jön a Cegléd hangja, de valamikor ezt is újra elővesszük, mert úgy látszik, hogy népszerű volt szerencsére. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a kedves válaszokat is. Hamarosan folytatjuk, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss

0: átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, remélem velem tartanak. A jó reggelt Ceglit mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Után rögtön, de azonnal játszom Ray Dalton felvételét, egy igazán frisset. Maradjanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
5: Napos, száraz idő várható, elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók.
3: Az időjárásról.
5: Napos, száraz idő várható, csak délnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk itt a 92-tön a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, és természetesen majd egy beszélgetés. Most tehát slágerek újra, itt a

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Ugye?

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökése kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. Kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt, Ceglédet folytatjuk azonnal a legfrissebb információkkal, aztán meg a kiváló slágerekkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz idő várható, elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására, erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók.
1: Az időjárásról.
2: Napos, száraz idő várható, csak délnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak, utána egyébként Szatmári Gábor érkezik majd, ezt követően pedig Vörös Nándi lesz majd a műsorvezető, no meg most szólnak a dalok, a Cejlídia kedvenc közös ismerősei, nem sokára pedig programokat ajánlok, és azt is elmondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárást illetően, tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli szak második 60 perce. A hírek után azonnal Shakira énekel majd nekünk itt a 92-tön. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
11: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik.
10: Az időjárásról.
11: Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön, egészen pontosan a borsonline.hu oldalal. Tilosban jártak, de csak egy kis nosztalgiázásra vágytak a TV2 valóságshowjának szereplői. A Farm VIP piros csapatának tagja is Tikkában visszatértek a forgatási helyszínre, ami nagyon más arcát mutatta feléjük, mint akkor, amikor élesben ment a játék. Emese, Zsuzsi és Lorenzo és Lucrezia ugyan megpróbáltak észrevételnek maradni, de egyelőre még nem valószínű, hogy túl sok magyar követője lenne annak a YouTube csatornának, ha megnézhetjük, ahol Sáfrány Emese, Szőke Zsuzsi, Noel, Lorenzo, Tano és a barátnője visszatértek Zsolti gazdalegendás birtokára. Tették mindezt a sötétség leple alatt, de persze a legjobb szándékkal. A Farm VIP 4 játékos a nosztalgiázni indult, és a bandába bevették a piros csapat vezetőjének barátnőjét, Lucréciát is. A fent említett csatorna egyébként a Luen Lo nevet viseli, és Lorenzo Tano és Lucrezia Landó közös életét követhetik nyomon, mármint azok, akik ezt nézik. Aki egyébként jól beszél olaszul, hiszen a csatorna leginkább a párosukat jól ismerő talján közönségnek szól. No, de hogy is volt az a kis éjszakai kaland a Farm VIP forgatási helyszínén. A mesterséges intelligenciának áll, egész jól meg lehet érteni a négyes fogad között zajló beszélgetéseket, pláne, hogy Emese, Zsuzsi és Noel leginkább magyarul beszélnek, bejárják az üresen álló pajtát, emlékeket idéznek fel, miközben Lorenzo barátnője megjegyzi, hogy a világítás és minden forgatási kellék nélkül olyan, mintha egy horrorfilm díszletébe járnának. Miközben nézelődnek, azt is megbeszélik, hogy tulajdonképpen tilosban járnak, hiszen valóban egy farmon mászkálnak, és nem a bejáraton keresztül érkeztek. Azt persze sejtették, hogy örömmel látnák őket, ha bejelentették volna az érkezésüket. A véletlen pedig be is következett. Érkezett ugyanis valaki, aki a fogadtatásukra sietett eléjük. Hogy mi történt pontosan azon az estén, és hogy miért épp ők négyen vágtak neki a szürkületi kalandnak a Farm VIP hírességei közül, arról Sáfrány Emesét kérdeztük, írja a portál. Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a forgatások alatt szoros barátság szövődő Zsuzsi, Lorenzo, Noel és köztem. Nos, ez a barátság azóta is kitart, és természetesen a csapat ki is bővült Anettel és Lorenzo barátnőjével, Lucréciával. A videó, amiről szó van, nem sokkal a forgatások vége után készült, Anett aznap nem ért rá, így négyen szöktünk be a farmra, kezdte a borsnak Emese, aki egyébként félelmetesnek találta a lecsupaszított Farm VIP díszleteket. Kérem szépen, ezzel a beszökéssel is foglalkozik a borsonline.hu.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a Nemzeti Sport.hu oldala. Marco Rossi fiatalít és örül, hogy klubcsapatot irányíthat. Klubcsapatot idézél be persze. Öt új játékost hívott meg Marco Rossi az Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Ennek apropóján a szövetségi kapitány többek között arról is beszélt, miért nyit egyre inkább a fiatalok felé, és megindokolta a kapusok válogatását, valamint Tóth Alex meghívását és Kovács Bendegúz kimaradását is. Boros László írását olvashatják tehát a sportoldalon ez ügyben. Daniel Arzani úgy érzi, hogy Glasgow-nak még tartozik. 19 évesen a világbajnokság legfiatalabb játékosa volt, szerződtette a Manchester City, majd első bajnok ilyen elszakadt a keresztszalagja. Arzani pályafutása azóta a nagy újrakezdések jegyében telik. Az iráni születési ausztrál támadó bízik benne, hogy a Fradiban alapemberé válhat. Borbola Bence interjúja a labdarúgóval. Az Eto a fenntartható piaci működés útjára lépett a nyáron. Kiárusítják az Eto-t. A bevételeket azonnal új játékosokba kell visszaforgatni. Mikor játszik újra támadó futballt a csapat? Sikeres maradhat a klub? Többek között ezeket a kérdéseket is körbejártuk, írja a nemzetisport.hu oldal. Az Eto FC hullámvasútra hajazó nyári piaci tevékenységét vizsgálva mai Dominik összeállítását olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. Azt nyilatkozta a Kopasz Bálint, hogy tökéletes pályát mentem Poznanban. A júniusi portugália EB-n és az augusztusi lengyelországi világbajnokságon is ezüstérmet szerzett a király számban a K1 1000 méteren, olimpiai aranyérmes, háromszoros VB és háromszoros EB győztes Kopasz Bálint. A 29 éves klasszis elégedett a szezonban történtekkel, és nem zárja ki, hogy jövőre három olimpiai számban is hajóba üljön a világversenyeken. A sportolóval Krasznai Bence beszélgetett. Későn jöhetett a McLaren feltámadása a címvédéshez. Csak a bal szerencse fosztotta meg Lando Norris-t a madridi győzelemtől, így elmondhatjuk, írja a sportoldal. A legutóbbi négy pályából hárman a McLaren autója volt a leggyorsabb, a pothátrány azonban már túl nagynak tűnik a címvédéshez. Zsoldos Barna háttéranyag olvasható a nemzetisport.hu oldalon, és persze az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió. FM 92.9.

0: Hallgatók, a jó reggelt Ceglédet mindjárt, reklámok után friss információkkal folytatjuk, aztán visszatérek a közös ismerősökkel. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
6: Hogy miért a Language-Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language-Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language-Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language-Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language-Cert vizsgákat. A Language-Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language-Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
7: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik.
2: Az időjárásról.
8: Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Itt a 92-ön a Cegléd Rádióban folytatódik a jó reggelt Cegléd dalokkal. Többek között majd Curtis és Charlie közösen, itt lesz az NSYNC, és még sorolhatnám. Én is itt leszek, énekelni ugyan nem fogok, de programokat ajánlani igen, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió.

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Jó reggelt!

0: Laila énekli a Water című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
8: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
9: Napos száraz idő várható. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben vett őrizetbe 3 embert a központi nyomozó főügyészség. A kormányfő szerint az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az ügyészség egyelőre nem erősítette meg az információt. Jelinek Dániel cége pedig közleményében úgy reagált, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlenkezelés gyanúja. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal. Az észak-afrikai spanyol városban, Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfőjén lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi tó közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben, a gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
3: Az időjárásról.
9: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése.

0: kérdése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak.
2: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, azonnal kiderül, mi a téma, a riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
3: Bizony-bizony szállnak az évek, elszállt fél évszázad azóta, hogy megalakult egy iskola, egy jeles középiskola itt Szegléden, és ezt ünneplik most. Teljes nevén manapság úgy hívjuk ezt az iskolát, hogy a Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola. Na hát kérem szépen, erről az iskoláról lesz szó, a keriskoláról, ahogy szoktuk így emlegetni a városban. Itt van velünk a stúdióban az igazgató Baranyi Tibor, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, igazgató úr!
4: Szervusz, szerkesztő úr, és szeretettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
3: Fú, hát azért ez nem mindennapos esemény, és hát én is jó régen ismerem már ezt az iskolát, bár még csak olyan szűk 30 éve élek itt Cegléden, de azért mindig is egy fontos iskolának tartotta mindenki, és itt a kis meghívó, ami a mostani jubileumi eseményre szól, ezen két épület is látható, egy régebbi, meg a ma jól ismert épület. Hát én ezt a régit nem láttam, igazság szerint. Nem tudom, hogy te magad találkoztál-e még ezzel az épülettel.
4: Természetesen, sőt, tanítottam is benne annak idején, amikor még a Táncsics iskolába tanítottam, mert a pályám a Táncsics iskolában kezdtem.
3: Aha, igen.
4: És akkor már a Pesti úti épület, ahol korábban a kereskedelmi szakiskola, kereskedelmi és vendéglátóipari szakiskola, igen, mert akkor már az volt a pontos elnevezése, működött, akkor már a Táncsics iskolának a kezelésében volt az épület, mivel 1989-ben átadták itt a Kossuth-Ferenc utca 18 szám alatt ezt a, igen, szép új iskolát, ahol most is van
3: meg
4: az iskola.
3: Igen. Igen. Én már ezt ismertem meg, és hát aztán hát sok minden történt itt. Az 50 év alatt voltak ilyen aranykorszakai ennek az iskolának, vagy esetleg nehezebb időszakai?
4: Természetesen minden iskola életében vannak aranykorszakok, én úgy gondolom, meg nehezebb időszakok, uh-huh, is. Nyilván ezek a mi iskolánk történetében is megvoltak. Hát kicsit az iskola történetéről akkor néhány mondatot szeretnék szólni. Cegléden már az 1880-as években, uh-huh, elkezdődött a kereskedőképzés, egészen pontosan 1885-ben. Azért tudjuk ezt ilyen pontosan, mert az iskola volt gyakorlati oktatás vezetője Tóth Ferenc, igen, kollégánk, egy rendkívül precíz kutató munka eredményeképpen.
3: Igen, igen. Járt is ő nálunk itt a stúdióban.
4: Igen, igen, egy évkönyvet állított össze, úgyhogy most nekünk ez az évkönyv és a később 2003-ban kiadott évkönyv, amelynek a szerkesztésében már nekem is volt szerencsém, igen, részt venni, nagyon sokat segített. A kiállítás, az iskola történeti kiállítás megrendezésében, elkészítésében. No, de vissza az iskola történetéhez, tehát 1885-ig tudjuk visszavezetni a kereskedőképzést Cegléden, és hát a következő ilyen lényeges évszám az 1967-68-as tanév, igen, amikor Cinege Imre igazgató úr, aki a BEM iskolának az igazgatója
3: valóban
4: volt évtizedekig,
3: igen,
4: a ceglédiek közül nagyon sokan emlékeznek még igazgató úrra.
3: Hogyne.
4: Hát az ő igazgatása alatt vette fel az iskola a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képző iskola nevet.
3: Uh-huh.
4: Majd 1977 a következő lényeges évszám, és az 50 év innen datálódik.
3: Igen.
4: Az iskola önálló igazgatásúvá válásának az évszáma. Tulajdonképpen, aha, mi az 50 éves évfordulóval, ezzel a jubileumi tanévvel ezt ünnepeljük.
3: Igen.
4: Hát mi is történt 1977-ben? Az akkori igazgató helyettest, Víg Ferencet, hát az ő neve is közismert.
3: Igen, legendás.
4: Igen, igen. 24 évig volt igazgatója.
3: Bizony.
4: Igazgató úr az iskolának. Tehát Vig Ferenc akkori igazgató helyettest kérték fel arra, hogy hozza létre és váljon önálló igazgatásúvá ez az iskola, és ez az iskola működött a Pesti út 7 szám alatt,
3: igen,
4: vagy Selyem utcai épület, Pesti út, Selyem utca sarok, egy nagyon szép épület. Hát a tantestület is bővült, az oktatási feladatok is bővültek az 1977-et követő években, és természetesen a tanuló létszám is. Az igény is megnövekedett, a munkaerőpiaci igény, a kereskedők és a jól képzett kereskedők és jól képzett vendéglátósok iránt. De most hát ezt Cegléden és Onzás körzetében ez az iskola vállalta fel. Aha. Nagyon gyorsan kinőtték ezt az épületet.
3: És ezért volt szükség az új épületre.
4: Az új épületre, amelynek az átadására 1989-ben került sor. És hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy innentől meg aztán folyamatos a fejlődés, újabb és újabb képzéseket indított az iskola. Az első leglényegesebb képzés az oktatási szerkezetben a szakközépiskolai oktatás bevezetése volt 1989-ben, és akkor már szakközépiskola és szakiskola néven funkcionált, ekkor vette fel az iskola Károlyi Mihály nevét, sok ceglédi számára.
3: Még most is így emlegetik néhányan,
4: igen, hogy a Károlyi. Utána ugye az oktatási irányzatban, rendszerben történő változások eredményeképpen hát beindult a vendéglátóipari szakközépiskolai képzés, sőt, utána a 4 éves képzésre, az érettségire épülő 2 éves technikus képzés is beindult.
3: Igen, ez fontos volt bizony.
4: 1997-98-as tanévben történt, akkor ez a technikus képzés 2 éves volt.
3: Igen.
4: Vig Ferenc igazgató úr 2001-ben nyugdíjba vonult, és őt Ságiné Szabics Katalin igazgatónő követte. Hát erre az időszakra is a folyamatos fejlődés volt a jellemző, az oktatási paletta folyamatosan bővült, külkereskedelmi tagozatot indítottunk, hogy mondjam többes számban, én 1998 óta dolgozom a Kersuliban, iskolánkban, tehát az új képzések megszervezésében, beindításában, sőt ezeken a tagozatokon való tanításban, mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai tagozaton történő tanításban is részt vettem. 2001-től már, mint igazgatóhelyettes, Írházi Emőke kolléganőmmel akkor lettünk igazgatóhelyettesek. És hát ugye a szakképzés átalakításának időszakát éltük akkor.
3: Nagyon is, bizony.
4: Jöttek a szakmaprogramok, külföldi továbbképzési lehetőségek, amelyekkel azt lehet mondani, hogy teljes mértékben éltünk is.
3: Igen.
4: Kollégák mehettek külföldre, szakmai képzésre, szakmai továbbképzésekre. Sőt, ezzel párhuzamosan, illetve kicsit vissza kell mennünk 1998-ig, beindítottuk az iskola nemzetközi programjait, a külföldi szakmai gyakorlatokat. Bővültek a résztvevő országok, a partnerintézmények, a partnerországok, kezdtünk Hollandiával, aztán Norvégia, Finnország, Németország, Olaszország következett a sorban.
3: Lehetett mit tanulni ott.
4: Igen. És most jelenleg Görögországgal állunk egy nagyon, hát azt lehet mondani, hogy jó kapcsolatban, most már 4 éve folyamatosan mennek ki tanulóink Görögországba szakmai gyakorlatra, mind a kereskedő, mind a kereskedelem, mind pedig a turizmus vendéglátás ágazatban tanuló tanítványaink. Éppen most is, hétfőn hajnalban utazik ki 60 tanuló, 6 kísérő tanárral.
3: Az igen.
4: És 2 hetes szakmai gyakorlatra Görögországba.
3: Tehát ez nem nyaralás lesz most, hát pihenés, ez kemény munka lesz.
4: Ez kemény munka lesz, így van.
3: Igen.
4: Hát nagyon előnyösek ezek a külföldi szakmai gyakorlatok. több szempontból. Egyrészt mind a szakmai készségek, mind pedig a nyelvi készségek
3: abszolút
4: nagyon tudnak fejlődni, hogyha komolyan veszik ezek a tanulók a kintlétet és a kinti munkát. Ez így szokott lenni, tehát még senki nem jött haza úgy, hogy megbánta volna, hogy kiment. Azon kívül lehetőséget biztosít egyfajta kitekintésre is egy idegen nép kultúrájának.
3: Nagyon fontos tapasztalatokat lehet szerezni.
4: És hát nem mellékes, hogy a görög gasztronómiával is megismerkedhetnek a tanulóink, mert egy nagyon elegáns szállodában fognak dolgozni, mind a konyhán, mind pedig az éttermi részben, úgyhogy az ételek készítésében is részt vesznek.
3: És a tálalásban
4: hát,
3: is.
4: Amit készített, amit főzött, azt egye is meg, vagy legalábbis kóstolja meg, hogy hogyan sikerült, meg is kóstolhatják ezeket a hagyományokat. Görög ételeket.
3: Igen, igen. Picit még ugorjunk vissza arra pillanatra, ami szintén nagyon fontos volt nyilván az iskola életében, amikor fölvette Ungvári László nevét.
4: Igen, egészen pontosan 2008. szeptember 1-ével történt. Uh-huh. Ungvári
3: emlékszem
4: László
3: rá,
4: Ceglédi, akkor, igen, Ceglédi szőlész, borász, mezőgazdász nevét vette fel az iskola, és ugyanezen a néven van Cegléden borrend is, ugye az Ungvári László borrend, amely
3: büszkén pedig... mondom, hogy tagja vagyok ennek a borrendnek, igen. És ezért is örültem nagyon akkor, már akkor tagja is voltam, igen. Amikor az iskola fölvette az ő nevét, és igen. Úgy éreztem én is, hogy egy nagyon méltó nevet vett föl, és nagyon jó, hogy egy ceglédi ember nevét igen. viseli, igen. egy ilyen jeles iskola.
4: Igen. Igen, sőt, ha már a borrendnél tartunk, akkor a borrend a mi iskolánkban alakult meg.
3: Tulajdonképpen, igen.
4: 30 évvel ezelőtt.
3: Igen.
4: Pontosan most, tehát a borrend a fennállásának 30 éves évfordulóját, mi pedig az iskola önállóvá válásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Hát igen. Ilyen szép egybeesés.
3: Igen. Ugye szeptember 18-án pénteken lesz majd ezzel kapcsolatban egy nagy találkozó, ahol ott lesznek régi tanárok, régi diákok tömkelegével, akik esetleg már a hétvégi ismétlő válogatásunkat hallgatják, erről ugyan lemaradnak, de tulajdonképpen ez egy belső ünnepség lesz, tehát azoknak szól mindenképpen, ugye, akiknek valami szorosabb kapcsolata volt az iskolával.
4: Természetesen, és kicsit visszakanyarodva az iskola történetéhez, ugrunk egy kicsit.
3: Noszak.
4: 2015 óta, hát fenntartó változások történtek azt megelőzően, igen, igen. És 2015 óta a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik igen. a iskolánk. Úgyhogy erre a jubileumi rendezvényre természetesen várjuk a Ceglédi Szakképzési Centrum teljes vezetőségét,
3: igen.
4: nyugdíjas kollégáinkat, mert nyugdíjas találkozó is lesz azon a napon, illetőleg, hagy mondjam el, Ungvári László iskolánk névadójának dédunokája dr. Huszti Péter akadémikus
3: igen.
4: is.
3: Nem először egyik, járt Cegléden.
4: Igen, az egyik szónoka lesz az ünnepi rendezvénynek, a másik pedig dr. Vangyel Tibor, a
3: borrend,
4: László borrend nagymestere.
3: Nagymestere, igen, igen. No, hát szóval az ünneplés megy, még nagyon picit időnk talán van, annyi, hogy ezzel nincs vége nyilván az ünneplésnek, egy 50 évet nem lehet egy nappal megünnepelni. Terveztek még a tanévben, ha jól tudom, egy-két eseményt.
4: Természetesen ezért is nem jubileumi napról, hanem jubileumi tanévről van szó, mert a tanév során tervezünk még egyéb eseményeket, illetőleg szeretnénk egy évkönyvet is elkészíteni.
3: Igen, persze.
4: Hát, mint mindennek, ugye az anyagi oldalt is ugye biztosítani kell mindezekhez, bízunk benne, hogy ez is meg lesz, és akkor a terveink sikeresen valóra válhatnak.
3: Így van, melyekről nagyon szívesen beszámolunk itt természetesen a Cegléd Rádióban a későbbiekben is. Bármi újdonság van ezekkel kapcsolatban, akkor keressük egymást és
4: köszönöm
3: találkozzunk.
4: Szépen.
3: Most jó ünneplést kívánok, és hát gratulálok ehhez az 50 esztendőhöz mindenkinek, akinek egy pici köze is volt ahhoz, hogy ez az iskola így megálljon, és nem csak fizikailag, hanem átvitt értelemben is tényleg egy olyan iskolává vált, ahova azt hiszem, hogy büszkeség lehet járni bármelyik gyereknek is.
4: Köszönjük szépen, és mi évről évre ezért dolgozunk, minden tanévben megpróbálunk megfelelni az elvárásoknak és rászolgálni mind a szülők, mind a bennünket választó tanulók bizalmára.
3: Köszönjük szépen, az Ungvári iskola igazgatója Baranyi Tibor volt a vendégem. Még egyszer boldog szülinapot!

0: beszélgetés után Katy Perry felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Most azonban nem dalokkal folytatjuk, hanem hírekkel, egy picit megkésve, bár de jönnek a legfrissebb információk, tartsanak velünk!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Napos száraz idő várható. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy egy válsághelyzetet tovább nehezíti a kötelező procedúra, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. Véleményük szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Utánam Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nándi, most meg reklám, után Rúzsa Magdi énekel, aztán jövök vissza, programokat ajánlok, majd maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Stamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: véget ért a jó reggelt Ceglét, kedves hallgatók. Indul a plusz-minusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal ez a kiváló közös ismerős szól egy friss dal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
8: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos, száraz idő várható, nőtt az átlagkereset. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt.
2: Az időjárásról.
9: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz-mínusz kettőt, hamarosan pedig visszatér.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már

0: 5 óra.
1: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
0: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1. Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: 95.5 Cegléd.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Kórházi ágyából jelentkezett be Agárdi Szilvia, aki a TikTok oldalán számolt be arról, hogy betegsége miatt egy időre kényszerpihenőre szorul. Az énekesnő azt is elárulta, hogy nagyon régen volt már kórházban, és bízik benne, hogy az orvosok fényt derítenek a probléma okára. Agárdi Szilvi váratlanul került kórházba, erről pedig egy TikTok videóban tájékoztatta a követőit. Az énekesnő a felvételen egy kórházi ágyból beszélt arról, hogy most egy időre kénytelen pihenni, és fellépéseit is érinti a kialakult helyzet. Azt hiszem, hogy most egy időre kényszer pihenőre szorultam, mert hát a betegség az nem válogat, hogy mikor érkezik, mondta Szilvi. Az énekesnő bevallotta, hogy egyáltalán nem számított arra, hogy ilyen hamar kórházba kerül, ráadásul nagyon régen volt már ilyen helyzetben. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog, nagyon-nagyon régen voltam kórházban. Talán azt mondhatom, hogy pici gyerekként és egészen furcsa most ezt felnőttként megélni, fogalmazott. Szilvia a videóhoz írt bejegyzésében igyekezett megnyugtatni a rajongóit, azt írta, hogy tudja, jó kezekben lesz, és bízik abban, hogy fény derül a probléma gyökerére. Az énekesnő arra is kitért, hogy a történtek miatt több fellépés elmarad. A közönséget azonban arra kérte, ne csüggedjenek az elmaradt programok miatt, ugyanis ígérete szerint ezeket később bepótolják. Arról egyelőre nem beszélt pontosan, milyen betegség vagy panasz miatt került kórházba, így azt sem tudni, mennyi ideig kell ott maradnia. Szilvi most elsősorban a vizsgálatokra és a felépülésre koncentrál. Erről is ír a portál, meg egyébként a videót, az ide tartozó videót is meg lehet nézni a blik.hu oldalon.
0: Szeglét Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Blick.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók. Megtámadtak minket az utcán, állítja Kádár Mónika és Luigi. Gondolom, valaki tudja, hogy kiről van szó, vagy kikről. Az énekes házaspár szerint egy gyermektartás díjjal kapcsolatos bírósági tárgyalás után két utcán át követte őket a férfi volt párja és egy kísérője, majd elszabadultak az indulatok, és verekedés tört ki. Kötelességemnek éreztem, hogy ott legyek a férjemmel a tárgyaláson, szögezte le a TV2 sztárja. A tárgyalás alatt egy szót sem szóltam az asszonyhoz. Miután kijöttünk a tárgyaló teremből, az ügyviddel beszélgettünk, ők pedig utánunk indultak. Két utcán keresztül jöttek mögöttünk, közben hangosan kiabáltak és sértegettek. Mi próbáltuk őket kikerülni, sőt Luigi mondta is nekik, hogy hagyjanak minket békén. Megláttam a rendőröket és szóltam nekik, hogy kérem, szedje le rólunk ezt a két embert, mert nem akarok verekedésbe belemenni. Az énekesnő szerint ennek ellenére nem sikerült elkerülni az összetűzést. 9 éve foglalkozom harcművészettel, fekete öves karatés vagyok, és éppen azért, mert komoly kiképzésben van részem, nem akartam visszaélni az erőfölényemmel. Előre szóltam a rendőröknek is, hogy nem szeretnék belemenni. Ennek ellenére az, hogy nekem jött. Azt mondta, meg fogok dögleni és ki fog nyíratni. Ezután összörösen megvédtem magam. Luigi próbált lefogni, de közben ő is megsérült. Végül egy rendőrnő szétválasztott minket, emlékezett vissza Kádár Mónika, aki megdöbbentőnek tartja a történteket. Azt hittem azzal, hogy a nyáron feleségül mentem Luigihoz, vége lesz ennek az időszaknak. Azt gondoltam, ez a nő felfogja, hogy nincs visszaút, de most már csak azt kérdeztem magamtól, vagy kérdezem magamtól, mikor lesz ennek vége, miért nem tudok normális életet élni, mikor tudok végre nyugodtan élni a férjemmel. A Blick értesülései szerint Kádár Mónika és Luigi a történtek után megtették a feljelentést. A házaspár ügyvédje, dr. Pécs Váradi Márk megerősítette az információt. Gyakorlatilag Mónika és Luigi is sértett ebben az ügyben. Rágalmazás és könnyű testi sértés megalapozott gyanúja áll fent, emiatt büntető feljelentést tettünk az 5. kerületi rendőrkapitányságon, részletesen leírva, hogy mi történt az utcán, mondta a lapnak a sztár pár jogi képviselője. Kerestük, írja a Blick.hu oldal a történtekkel kapcsolatban Luigi volt párját, de nem kíván nyilatkozni. És még mindig maradunk a Blick.hu felületnél. Amint arról beszámoltunk, írja a portál, Gulyás Márton új fejezetet nyitott az életében. A Partizán alapítója a vidékre költözött. Most a Best magazin ír a műsorvezető főszerkesztő szívműtétjének részleteiről, illetve arról is, hogyan sikerült az operáció, és mit ígértek neki az orvosok. Gulyás Márton egészségi okok miatt május óta nem szerepelt a Partizán műsorban. A 14 éve diagnosztizált szívritmus zavar az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ezért a választás követően több órás nyílt szívműtéten esett át a Honvéd kórházban. Most egy korábbi beszélgetés alapján a Best magazin ír arról, hogyan sikerült a műtét, illetve mivel kecsegtették az orvosok. Tökéletesen sikerült az operáció, kiváló állapotban vagyok. Amit nálam kellett csinálni, az részben egy születési rendellenességből adódó, sokáig nem észlelt lyuk volt a pitvaron, amit be kellett foltozni, magyarázta a Partizán alapítója. A műtét 3 hónapja volt, és elmondása szerint azóta kiváló egészségi állapotnak örvend. Azt ígérték neki az orvosok, hogy ezzel a beavatkozással örökre megoldottak a korábbi rendellenességből adódó szív problémái. A magyar politikai aktivista és rendező hálásan idézte fel, mennyire megindító volt számára az a sok kedvesség és figyelmesség, amit a műtét után kapott. Másokkal együtt a régi barátja, Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője is felkereste a kórházban, de rengetegen kívántak neki jobbulást telefonon is. A Blick.hu oldal tehát Gulyás Mártonnal is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Despacito. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hogy akarod?
1: Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökése kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Több felé indulhat párásan, ködösen a nap. Kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Szeglédre.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz mínusz 2 második 60 perccel. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Na, milyen volt a nyaralás?
9: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
10: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
11: Erdei gyümölcsleves, A menü pásztortarhonya céklasalátával, B menü rakott kelkáposzta, C menü sajttal töltött padlizsán rántva mexikói rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
12: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
13: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
14: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
15: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
16: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
17: Napos, száraz idő várható. A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Országos razzia kezdődött az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonságjöv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. ismét orosz drón támadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolajiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a mára véradóra történt légi támadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített.
16: Az időjárásról.
17: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
16: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Övecs és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
16: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azoknak, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel Ceglédről, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan, maradjanak vele.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól.

0: szól. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a start. Startoptika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagykoncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: napi horoszkóppal, a csillagok üzeneteivel. Készülj fel, rázós lehet. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, bár te nem nagyon szereted, ha más akarja megmondani, mit tegyél, ma mégis útmutatást kaphatsz valahonnan az életeddel kapcsolatosan, és lehet, hogy ezúttal érdemes is lenne odafigyelned rá, és megfontolni ennek egyes elemeit. Különösen akkor lehet ez igaz, ha az illető idősebb és tapasztaltabb a témában, mint te. Bika, lehet, hogy egyre gyakrabban merül fel benned mostanában a változás igénye az életed egy bizonyos területén, és arra is komoly esély van, hogy ezzel kapcsolatban ma mérföldkőhöz érkezel. Talán egy választást kínál fel neked az élet, hogy elindulj egy új ösvényen, amely kockázatokkal, de egy sor pozitív változással is járhat. A kérdés az, hogy ez mennyit vagy hajlandó feladni a jelenlegi önmagadból. Ikrek, ma felkeltheti a figyelmedet egy téma vagy egy hír, amely könnyű és nagyon is hihető magyarázatot kínál a világban zajló folyamatokra. Légy azonban óvatos, mert gyakran előfordul, hogy a nagyon sima és kézenfekvő dolgok valójában tévútra visznek. Mindig alaposan járj körül egy témát, mielőtt elhiszel valamit. Rák. Ma intenzív álomból ébredhettél, és ez talán rányomja a bélyegét az egész napodra. Jó esély van arra, hogy vidám gondolatokkal teli volt ez az álom. Itt talán egész nap mindent rózsaszínűnek látsz, még akkor is, ha nem igazán kellene ezt tenned. Légy óvatos, mert nem minden az, aminek elsőre látszik. Oroszlán. Ma egy olyan emberrel hoz össze a sors, aki felkorvásolja benned az érzelmeket, és nem pozitív értelemben. Az természetes, hogyha olyan közegbe keveredsz, amely nagyon különbözik tőled, kellemetlenül érzed magadat, de nem biztos, hogy érdemes mindezt ki is mutatnod. A legjobb, ha most elegánsan távozol, amilyen hamar csak tudsz. Szűz. Ma egy beszélgetés vagy élethelyzet váratlan fordulattal szolgálat, ami azt eredményezheti, hogy ami eddig a szemedben fekete volt, az fehér lesz, vagy épp fordítva. Könnyen lehet az is, hogy mindez sokszerűen hat majd rád. Készülj fel hát, hogy az elkövetkező napokban lesz mit feldolgoznod önmagadban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Rádió. 92.5.

csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, a gondolataid mostanában talán távoli helyeken járnak, ahol kikapcsolódhatsz és egy időre elfelejtheted a hétköznapokat, de ma olyan hírt kaphatsz, amely teljesen felborít mindent, amit ezzel az üggyel kapcsolatban terveztél. Most a legjobb, amit tehetsz, hogy olyan megoldást választasz, amely a te biztonságodat szolgálja több értelemben is. Skorpió, ma változást hozhat az életedbe egy inspiráció, amely talán arra készített, hogy átalakításba kezdj magad körül, és ez nem is biztos, hogy csak a körülményeidre vagy a környezetedre értendő kizárólag. Könnyen lehet, hogy érinteni fog egy bizonyos szemét is, aki talán nem is tudja, milyen ingoványos lett a talaj a lába alatt. Nyilas, ma két gondolat, két megoldás, vagy éppen két személy között örlődhetsz, és úgy érezheted emiatt, hogy egyszerre két világban is létezel egyszerre. Fel lehet tartani ezt az állapotot még egy ideig, de hamarosan eljön a nap, amikor végleg választanod kell. Jó, ha már most elkezded írni a listát, amely ebben segíteni fog neked. Bak, ma előbújhat belőled a tehetség egy olyan témában, melyben talán még neked sem volt világos, hogy milyen lehetőségeid lennének. Nem is biztos, hogy érdemes parlagon hagyni mindezt. Hagyd, hogy mindez tovább fejlődjön benned és megmutatkozzon, amennyire csak lehet. Ki tudja, talán egy napon megváltoztatja az egész életed. Vízöntő, ma felfedezhetsz valamit önmagadban, vagy éppen önmagadon, ami új ötleteket, új lehetőséget hozhat. De ahhoz, hogy mindezekkel valódi változást vagy eredményt érj el, néhány dolgot gyökeresen meg kellene változtatnod az eddigi életedben. Érdemes feltenned önmagadnak a kérdést, hogy ezt így valóban akarod-e. És végül halak, ma különösen fogékonynak bizonyulhatsz a lelki jelenségekkel kapcsolatos hírek, információk iránt, ami lehet, hogy kis el is vonja a figyelmedet a napi rutintól. Hagyd magadnak időt arra, hogy egy kicsit egyedül maradj ezekkel a gondolatokkal, és ha van rá mód, még jegyezd is fel őket, hogy később emlékezz rájuk. Utóbb fontos lehet mindez. Mára ezt üzenték a csillagok. Szeglét

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: reggelem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Napos, száraz idő várható. Ismét civil áldozatokat követelt a háború Ukrajnában. Nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki, egy ember megsérült. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
2: az időjárásról.
5: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a 20-2-t a Ceglédia kedvenc muzsikáival. Hamarosan pedig visszatérek, és a mai nappal, azaz szeptember 16-ával foglalkozok egy kicsit, ezért is maradj

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenes

0: Teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Stamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.

0: Kedves hallgatók, szeptember 16-a van, a mai napon az Editek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ciprián és Ludmilla nevű ismerőseiket is. Egyébként az Edit, germán eredetű név, jelentése birtok, örökség, vagyon, harc. Bármi is legyen az igazság, mint a tiszteleteli szeretete, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dala, hamarosan pedig a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 1963-ban ezen a napon piacra került az Amerikai Egyesült Államokban az első Beatles kislemez, a She Loves You és az I Get You című dalokkal. 1967-ben megjelent az albumlistán Jimi Hendrix bemutatkozó nagy lemeze, és Jimi Hendrix ezen a napon lépett fel utoljára 1970-ben egy dal erejéig közönség előtt. 1968-ban született Mark Anthony, Puerto Rico-i származású amerikai énekes dalszerző színész, és 1972-ben slágerlistás lett a Temptations legismertebb száma, a Papa Was a Rolling Stone. Megszületett ezen a napon 1925-ben B.B. King, amerikai bluesgitáros énekes szerző, aki még 89 éves korában is fellépett. 2019-ben ezen a napon hunyt el Gallai Péter billentyű zeneszerző énekes, a Piramis és a Bikini Együttesek tagja. 1971-ben alapította meg első zenekarát, 1974-ben végzett a konzervatóriumban. Játszott a Nautilus zenekarban 74-től 82-ig, a Piramisban zenél, tagja volt a Favágóknak is, meg ahogy említettem, a Bikinit is erősítette. 2009 óta ismét a Piramis tagja volt, a 80-as években egyébként Kovács Krisztával és Fábri Péterrel közös gyermekműsora is volt, utóbbival együtt írta a Columbus című rockoperát, melyet 92-ben mutattak be. Élete utolsó éveiben súlyos alkoholfüggőséggel küzdött, ebből eredendően hasnyálmirigy gyulladás is kapott és szív problémái is voltak, amin egy időre felül tudott kerekedni, később azonban visszaesett, végül vírusos fertőzésben hunyt el. 2019. szeptember 27-én kísérték utolsó útjára a Kozma utcai izraelita temetőben. Ha már szóba került a Piramis zenekar nevével kapcsolatban, akkor ez a csapat következik már is itt a Cegléd Rádióban.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 1953-ban látta meg a napvilágot a Lehr István Erkel Ferenc díjas zeneszerző, zongorista, énekes, első felesége egyébként Kovács Kati Kossuth díjas énekesnő volt. Középiskolás korában 68-tól a Hétfő együttes, később a Volán, majd 73-tól 77-ig a V73, 77-től 88-ig a V motorok tagja, 89-től szólista. Zenekarain kívül 77 és 83 között első felesége Kovács Kati albumaira írt dalokat, írt még Cserháti Zsuzsa, Szűcs Judit, Konzsuzsa, Malek Andrea, Horváth Károly, azaz Charlie számára is 89-től szólóban zenél, első két albumán Kovács Kati vokálozott. 2004. december 29-én adott nagy koncertet a Budapest Kongresszusi Központban, ahol vendégei voltak Charlie, Malek Andrea, valamint koncertjén hosszú évtizedek után egy színpadon volt Kovács Kati és Konzsuzsa. 2013. október 4-én, 60. születésnapja alkalmából nagyszabású koncertet adott a Művészetek Palotájában. Az énekes a Magyar Rádió Szimfonikusok kíséretében lépett fel. Vendégei voltak Fábián Júli, Tóth Vera, Charlie, Bojki Balázs és a Bojki Szolen Gaspel kórus közreműködött, Rutka Robert, Latman Béla és Szendi Gábor. Mostanában nem aktív, mert hogy betegséggel küzd, többször is volt életmentő műtét az elmúlt időszakban. Most a folytatásban a születésnapos talával köszöntjük, érkezik a tűzvarázsló.
1: Szeglét

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. You shot me, then you pop, and I'm like, bum, bum, bum. I feel the satisfaction in your eyes, bum, bum.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó egy óra osztálya. Énekel majd hamarosan itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos, száraz idő várható. Nőtt az átlagkereset. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyőhasználat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól.
6: Az időjárásról.
7: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Pröszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a +-2-t azonnal folytatjuk. A ceglédiek kedvenc közös ismerőségvel olyannyira, hogy ebben az 60 percben a zenéké lesz a főszerep, ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: arra szárnyal.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is

0: tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Szeglét Rádió.

0: plusz-minusz kettőnek, kedves hallgatók, vége indul a szerda délután. Mutatom, hogy mivel. Közös ismerős szól a Lokko Lokko, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Jelentősen nőttek a reálbérek, már lehet asztalt foglalni az étterem hétre. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Virág applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól, a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben az 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Sport lesz a téma egy beszélgetésnek köszönhetően hamarosan. Részletek mindjárt, maradjanak velünk! Cseglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: turista.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetés jön itt a 92-tön, a téma sport, a riporter Szatmári Gábor.
2: Rádió. 92-5.
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát egy nem mindennapi sporteseményről lesz szó, de ennek a sporteseménynek már bizony mondhatni komoly hagyományai is vannak, hiszen 5. alkalommal rendezik meg majd októberben a Cegléd Cup nevezetű foci tornát. Na hát erről fogunk beszélgetni a CVSE labdarúgó szakosztályának szakmai utánpótlás vezetőjével, Széchenyi Mártonnal, nem először vendégünk itt a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek!
4: Sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatók!
3: No, hát 5. alkalom, akkor már mondhatni, hogy rutinból kis újból megy az egész, de hát azért ezek nem így történnek általában, ugye?
4: Főleg úgy, hogy álmodtunk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy akkor most csináljunk valami egészen impozánsat és grandiózus rendezvényt. Most jutottunk el oda egyébként az elmúlt 4 alkalom után, hogy úgy érezzük, hogy talán szintet léphetünk, éppen ezért egy ilyen össz-közép-európai rendezvényben gondolkodunk. Hoppa. 90 csapattal, 5/7 nemzet csapatát várjuk, úgyhogy ez egy igazán nagy rendezvény lesz, de ami különösen fontos számomra, hogy a ceglédieket is bevonjuk.
3: Természetesen.
4: És egyfajta családi nappá bővítsük ezt az eseményt. Aha. És nem csak azokat várjuk szeretettel, akik egyébként fociznak, hanem egyéb más sportágokból is, a gyerekeket, a szülőket, hiszen nagyon sok programmal készülünk számukra.
3: Na hát ezekből is idézgetünk majd, de még azért is fontos ez a beszélgetés most itt szeptember eleje közepetáján, ugye, mert hát pedig októberben lesz, mert azért ennek is megvan a jó oka, hiszen kiírtatok egy érdekes pályázatot, egy rajz pályázatot egy foci tornához, hát hogy jön össze ez a kettő?
4: Így van, tehát szeretnénk bevonni tényleg egész Ceglédet, és különösképpen a rajzpályázattal az iskolákat szeretnénk egy picit aktivizálni. Innen is kérem a pedagógusokat, a szülőket, és természetesen az igazgatókat, hogy legyenek ebben aktívak. Nagyon szeretnénk díjazni egyébként azt az iskolát, ahonnan a legtöbb rajzpályázat beérkezik. Na. Tulajdonképpen nagyon sokat agyaltunk, úgymond, hogy mi is legyen a rajzpályázatnak a tárgya. Itt a Cegléd logó, ami felmerült bennünk, hogy tervezzék meg a gyerekek, de ugye itt az 1-8 osztály között azt gondoljuk, hogy inkább ezt bővítjük egy labdarúgás témára. Mit jelent a gyerekeknek a foci, a futball? Mit gondolnak, amikor eszükbe jut mondjuk egy Cegléd Cup, és mondjuk 2 mondattal még segíteni nekik, hogy
3: nyilván igen.
4: Jelenítsétek meg, ahogy focisztok, esetleg bármit, ami egyébként eszükbe jut.
3: Egyszerűen csak valaki egy foci labdát rajzol, bizony, de egy gyönyörűen, már az is jó lehet, ugye?
4: Bármi játszik tulajdonképpen. Igen. Aha. És szeretnénk az iskolákat díjazni azzal, hogy egy 10 darab focilabdát felajánlottunk az első helyezettnek,
3: az
4: és itt nyilván itt a darabszám fog számítani az iskolák viszonyában, viszont a legszebb rajzokat is fogjuk díjazni. Cegléd VSE baseball sapkát lehet majd nyerni focilabdát, dolgozunk azon, hogy milyen jutalmakat osszunk ki.
3: Van, de biztos, még idő.
4: Így van, de biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk találni a módját, hogy örüljenek a gyerekek. Itt vagyunk szeptember közepén, másfél hónap van a tornáig, de őszintén mondom, hogy itt most már másfél hónappal egy ekkora rendezvény előtt, itt 0-24-ben csak ezen kattog mindenki a klubnál, hogy minél sikeresebb legyen ez a rendezvény.
3: Úgy van. Melyik korosztályt érinti, korosztályokat érinti ez igazából majd?
4: Igen, itt magát a tornát U9, 11 és 13-as korosztályokban szervezünk, tehát ez ugye utánpótlás 9, 11, 13, ez azt jelenti, hogy a 10, 12 és 11 éves gyerekeket érinti. Tulajdonképpen ennek egy kibővítése a családi nap, hiszen várjuk a kisebbeket is.
3: Nice.
4: Lesz számos olyan program, amiben be tudnak kapcsolódni.
3: A 10 év alatti gyerekek is akár.
4: Így van. Egy experience zone, egy ilyen kipróbálhatják magukat tulajdonképpen különböző mozgásformákban. Most zajlik egyébként tárgyalás azzal kapcsolatban, hogy milyen mozgásfejlesztő programokat tudunk majd beintegrálni ebbe a rendezvénybe. illetve ami családi nappá formálja ezt az egészet. Most tényleg ezekben a napokban ülünk le, arcfestőt keresünk, kézműves sarkot szeretnénk kialakítani, állatsimogatót, ami talán a parkolóba el tudunk különíteni, majd már tudom, hogy van két póni, amelyik felajánlás formájában kihozzák, lehet ott simogatni, ugrálóvár lesz, tehát én azt gondolom, hogy ha kilátogatnak a kedves ceglédiek, akkor az egy, csak az, hogy látják, hogy itt nyüzsgés van, itt öröm van, hiszen foci van, persze. És az összekapcsolódik a mozgás öröme.
3: Nem csak a gyerekek lesznek ott, tehát jön apa, anya, nagypapa, nagymama, és keresztpapa, keresztmama, tehát valóban egy igazi családi nappá varázsoljátok, és ez azért tényleg újdonságnak számít, hogy egy ekkora jellegű nagy rendezvény lesz ebből a foci tornából, ami önmagában sem egy kis falat, hiszen hány meccset fogtok játszani?
4: Hát én most számolgattam a 300 mérkőzés.
3: De ez hihetetlen.
4: Nagyjából kimondani is nehéz, igen. És ennek a 300 mérkőzésnek, hogyha a költségvetésére egy mondat erejéig kitérhetünk, akkor most járunk ott, hogy ez a torna, ez 7-es millió forint a nullszaldó.
3: Igen.
4: Éppen ezért is úgy szervezzük, és nem is szeretnék itt meglepetést majd a helyszínen, hogy a 12 éven aluliak számára ingyenes lesz a rendezvény.
3: Igen.
4: És a nagyobbaknak, szülőknek valószínűleg egy ilyen 1000-1500 forintos belépővel kell számolni, de én azt gondolom, hogy olyan programot teszünk le az asztalra, amire ez az 1500 forint, ez
3: persze. Igen.
4: Ha még megemlíthetek egy dolgot, igen. És ezt külön köszönöm a Ceglédi VSS szüleinek, itt szponzorációba kapunk majd egy nagy sátrat, ami úgy fog kinézni, hogy teljesítmény diagnosztikai részlegnek neveztük el.
3: Iha.
4: Fotocellákkal, sprintkapukkal, digitális méréseket fogunk tudni majd prezentálni, ahol a gyerekek felmérhetik az erejéket, ott is díjazni fogjuk a leggyorsabb játékost, aki a legmagasabbra ugrik, hiszen azt is majd digitálisan tudjuk egy ilyen platformon mérni.
3: Nice.
4: Nagyon fontos kiemelni, hogy a szülőknek előadásokkal készülünk. Olyan nemzetközileg is elismert szakember érkezik, aki például a magyarországi utánpótlás szülőket tulajdonképpen összefogja. Van egy ilyen Facebook csoport, itt lehet, hogy ez a reklámhelye, de Helm András érkezik, aki olyan témákkal fogja majd színesíteni itt az előadásokat, mint például az optimális szülői háttér.
3: Aha.
4: Hogyan tudja
3: fontos
4: a szülő
3: bizony
4: támogatni,
3: igen,
4: a gyerekeket úgy, hogy ne legyen túl sok, és ne legyen túl kevés.
3: Igen, ugye? Csak pont elég legyen.
4: Pont elég, és ez egy óriási segítség lenne, hogyha tudnánk a szülőket ilyen téren edukálni, hogy mindenki
3: ők is értsék, hogy miről
4: abszolút,
3: van szó.
4: Abszolút, és a sport közegbe egy picit beilleszkedjék, ebbe a játékos edző szülő háromszögbe mind a három szereplőnek optimálisan kell működnie ahhoz, hogy az működjön, és a központban természetesen a gyerekek vannak, hogy fejlődjenek.
3: Igen. Említetted, hogy nemzetközi lesz ez a megmérettetés. Hol tartunk most a jelentkezésekkel, a nevezésekkel, és milyen országból érkező ifjú focistákra számíthatunk?
4: Pont tegnap sikerült megvásárolni a repülőjegyeket a portugál Vitória Guimarães nevű csapatnak.
3: Ez itt van Cegléd Barcelonánál, ugye?
4: Igen. Én nagyon büszke vagyok. Ez az a szint, amikor lépünk egyet, amikor meg tudunk hívni egy csapatot. Úgy döntöttünk, hogy ez a Vitória Guimarães portugál első osztályú csapat lesz. Egyébként U9-es korosztályban fognak szerepelni.
3: A mindenit.
4: De jönnek
3: a kis, igen, Ronaldók jönnek majd akkor.
4: Nagyon bízunk benne. De jönnek csapatok Albániából, Koszovóból, Bosznia-Herceg Govinából, jó eséllyel, Szlovákiából, Erdélyből, Romániából, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy komoly nemzetközi mezőny fog összejönni, úgyhogy egyébként nem a top csapatok, tehát lesznek első osztályú csapatok, mint például a Guimarães vagy a Sepsi, Szlovákiából próbálkozunk még, de nagyjából ez a tehetségközpont, körzetközpont színvonal, ami úgy, igen, azt mondanám, hogy a másodosztály, második vonal csapatai érkeznek, és itt mindenki nyerhet. Egyébként ez a Cegléd Cupnak a szlogenje is, hogy 5. Cegléd Cup, ahol mindenki játékban marad. Ez pedig azért van, mert lejátszák első nap a csoportmérkőzéseket, és onnan úgy tervezzük, hogy a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga ágra jutnak tovább a csapatok, és ott is,
3: igen,
4: tudnak nyerni majd
3: tisztára,
4: kupákat.
3: Tisztára, mint a felnőttek.
4: Abszolút. Tehát tulajdonképpen hiába esel ki az első napon a Bajnokok Ligája körből, de az Európa
3: Ligát... Nem kell hazautazni.
4: Így van, az Európa Ligát ugyanúgy meg tudod nyerni. Csak a díjazások egyébként. Kaptunk szponzorációt is ebben a témában is. Uh-huh. Az érmek, kupák, serlegek, ott tartunk, hogy 450 000 forint, de ha majd kijönnek a hallgatók és látják, hogy például ilyen 90 cm-es, négy oszlopos trófeát lehet nyerni, az egy olyan színvonalat biztosít majd a csapatok számára, ami nagyon bízunk benne, hogy a 6. Cegléd Cupra majd úgy kell visszamondani a jelentkezőket. Per pillanat egyébként 75 csapatnál járunk, tehát itt vagyunk a hajrában, még 15 csapat befér ebbe a mezőnybe, de többet nem tudunk.
3: Nem lehet kezelni már.
4: Így van.
3: Hú, mint a mi időnket is nehéz kezelni, mert lassan lejár itt a kis műsoridőnk, de akkor mondjuk el egyszer azt, hogy tehát októbert emlegettük, mikor lesz pontosan a rendezvény?
4: Október 28-29. 9:30, ez az őszi szünetben, reggel 9-től nagyjából este 6-ig fog tartani minden napon. A fő napok azok a 28-29, amikor igazából a 9-11-es gyerekeknek kedveskedünk itt a családi nappal, állatsimogatóval, arcfestővel, stb. Ezért oda fókuszálnám a meghívását a ceglédi hallgatóknak, szülőknek, gyerekeknek.
3: No, és ne feledkezzünk meg a rajzpályázatról sem. Meddig várjátok oda a beérkezett pályaműveket?
4: Igen, köszönöm. A rajzpályázat pedig nagyjából 3 hetet adunk erre a történetre, ami azt jelenti, hogy október 9-én legkésőbb ott be kell szedni a rajzokat.
3: Igen.
4: Nem is akartam túl rövidre húzni, hogy 2 hét, hanem 3 hetet adunk az iskoláknak, úgyhogy...
3: Elégnek kell lenni ennyinek.
4: Így van, nagyon bízunk benne, hogy aktivizálják magukat az iskolák és a pedagógusok is, és hát a gyerekek természetesen, és várjuk a rajzpályázatnak az eredményeit, aztán utána természetesen majd látjuk, hogy mik az eredmények.
3: Jó van, még pedig várlak majd itt a stúdióban, még szerintem még előtte, de utána mindenképpen fogunk találkozni és értékeljük majd az októberi 5. Cegléd Cupot, 300 mérkőzés, atya mindenség. Szóval azért ez nem lesz semmi, és egy olyan dolog, ami azért megint csak fölteszi Ceglédet a térképre, azt hiszem Európa térképére, ugye?
4: Abszolút, ebben a 3 napban mi az utánpótlás gyerek focinak a központja szeretnénk lenni abban a 3 napban.
3: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Széchenyi Márton volt a vendégem, tehát a CVSE labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm, Marci, és akkor jó munkát, jó felkészülést.
4: Köszönjük, hajrá Cegléd!
3: Hajrá!

0: A beszélgetés után és a Football is my life című közös ismerős követően a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig. Remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este hatig, utána jön Szatmári Gábor, utána meg Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára meg én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottam.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Stamina nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületi ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott hont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön, egészen pontosan a borsonline.hu oldalal. Tilosban jártak, de csak egy kis nosztalgiázásra váltak a TV2 valóságshowjának szereplői. A Farm VIP piros csapatának tagja is tikkában visszatértek a forgatási helyszínre, ami nagyon más arcát mutatta feléjük, mint akkor, amikor élesben ment a játék. Emese, Zsuzsi és Lorenzo és Lucrezia ugyan megpróbáltak észrevétlenek maradni, de egyelőre még nem valószínű, hogy túl sok magyar követője lenne annak a YouTube csatornának, ha megnézhetjük, ahol Sáfrány Emese, Szőke Zsuzsi, Noel, Lorenzo, Tano és a barátnője visszatértek Zsolti gazdalegendás birtokára. Tették mindezt a sötétség leple alatt, de persze a legjobb szándékkal. A Farm VIP 4 játékos a nosztalgiázni indult, és a bandába bevették a piros csapat vezetőjének barátnőjét, Lucréciát is. A fent említett csatorna egyébként a Luen Lo nevet viseli, és Lorenzo Tano és Lucrezia Landó közös életét követhetik nyomon, mármint azok, akik ezt nézik. Aki egyébként jól beszél olaszul, hiszen a csatorna leginkább a párosukat jól ismerő talján közönségnek szól. No, de hogy is volt az a kis éjszakai kaland a Farm VIP forgatási helyszínén? A mesterséges intelligenciának áll egész jól meg lehet érteni a négyes fogad között zajló beszélgetéseket, pláne, hogy Emese, Zsuzsi és Noel leginkább magyarul beszélnek, bejárják az üresen álló pajtát, emlékeket idéznek fel, miközben Lorenzo barátnője megjegyzi, hogy a világítás és minden forgatási kellék nélkül olyan, mint egy horrorfilm díszletében járnának. Miközben nézelődnek, azt is megbeszélik, hogy tulajdonképpen tilosban járnak, hiszen valóban egy farmon mászkálnak, és nem a bejáraton keresztül érkeztek. Azt persze sejtették, hogy örömmel látnák őket, ha bejelentették volna az érkezésüket. A véletlen pedig be is következett. Érkezett ugyanis valaki, aki a fogadtatásukra sietett eléjük. Hogy mi történt pontosan azon az estén, és hogy miért épp ők négyen vágtak neki a szürkületi kalandnak a Farm VIP hírességei közül, arról Sáfrány Emesét kérdeztük, írja a portál. Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a forgatások alatt szoros barátság szövődő Zsuzsi, Lorenzo, Noel és köztem. Nos, ez a barátság azóta is kitart, és természetesen a csapat ki is bővült Anettel és Lorenzo barátnőjével, Lucréciával. A videó, amiről szó van, nem sokkal a forgatások vége után készült, Anett aznap nem ért rá, így négyen szöktünk be a farmra, kezdte a borsnak Emese, aki egyébként félelmetesnek találta a lecsupaszított Farm VIP díszleteket. Kérem szépen, ezzel a beszökéssel is foglalkozik a borsonline.hu oldal, meg persze kiderül az is, hogy ki az, aki a fogadtatásukra sietett. Jó olvasgatást!
0: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: Cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a Nemzeti Sport.hu oldala. Marco Rossi fiatalít és örül, hogy klubcsapatot irányíthat. Klubcsapatot idézi ebbe persze. 5 új játékost hívott meg Marco Rossi az Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Ennek apropóján a szövetségi kapitány többek között arról is beszélt, miért nyit egyre inkább a fiatalok felé, és megindokolta a kapusok válogatását, valamint Tóth Alex meghívását és Kovács Bendegúz kimaradását is. Boros László írását olvashatják tehát a sportoldalon ezügyben. Daniel Arzani úgy érzi, hogy Glasgow-nak még tartozik. 19 évesen a világbajnokság legfiatalabb játékosa volt, szerződtette a Manchester City, majd első bajnok ilyen elszakadt a keresztszalagja. Arzani pályafutása azóta a nagy újrakezdések jegyében telik. Az iráni születési ausztrál támadó bízik benne, hogy a Fradiban alapemberé válhat. Borbola Bence interjúja a labdarúgóval. Az Eto a fenntartható piaci működés útjára lépett a nyáron. Kiárusítják az Etót. A bevételeket azonnal új játékosokba kell visszaforgatni. Mikor játszik újra támadó futballt a csapat? Sikeres maradhat a klub? Többek között ezeket a kérdéseket is körbejártuk, írja a Nemzeti Sport.hu oldal. Az Eto FC hullámvasútra hajazó nyári piaci tevékenységét vizsgálva mai Dominik összeállítását olvashatják a Nemzeti Sport.hu oldalon. Azt nyilatkozta a Kopasz Bálint, hogy tökéletes pályát mentem Poznanban. A júniusi portugáliai EB-n és az augusztusi lengyelországi világbajnokságon is ezüstérmet szerzett a király számban a K1 1000 méteren, olimpiai aranyérmes, háromszoros VB és háromszoros EB győztes Kopasz Bálint. A 29 éves klasszis elégedett a szezonban történtekkel, és nem zárja ki, hogy jövőre 3 olimpiai számban is hajóba üljön a világversenyeken. A sportolóval Krasznai Bence beszélgetett. Későn jöhetett a McLaren feltámadása a címvédéshez. Csak a bal szerencse fosztotta meg Lando Norris-t a madridi győzelemtől, így elmondhatjuk, írja a sportoldal. A legutóbbi 4 pályából 3-on a McLaren autója volt a leggyorsabb, a pothátrány azonban már túl nagynak tűnik a címvédéshez. Zsoldos Barna háttéranyag olvasható a nemzetisport.hu oldalon, és persze az újságformátumban is.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.8.

közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökése kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. Kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, azonnal mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Calvin Harris érkezik hozzánk itt a 92-tön, a hírek után őt hallgatjuk majd azonnal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Flotta bővítés a Petratransznál. És hogy ez Önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petratransz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha Ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Örök naptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága. közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyv kiadó. Az Öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben.
2: Az időjárásról.
4: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecs és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé, a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Dalokkal folytatjuk azonnal a szerda délutánt. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozunk, azaz szeptember 16-ával maradjanak ezért is velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
6: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym mozgás stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Stamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagykoncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak adott otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, szeptember 16-a van, a mai napon az Editek ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönhetik Ciprián és Ludmilla nevű ismerőseiket is. Egyébként az Edit, germán eredetű név, jelentése birtok, örökség, vagyon, harc. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tiszteleteli szeretete, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dala, hamarosan pedig a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1963-ban ezen a napon piacra került az Amerikai Egyesült Államokban az első Beatles kislemez, a She Loves You és az I Get You című dalokkal. 1967-ben megjelent az album listán Jimi Hendrix bemutatkozó nagy lemeze, és Jimi Hendrix ezen a napon lépett fel utoljára 1970-ben egy dal erejéig közönség előtt. 1968-ban született Mark Anthony, Puerto Ricói származású amerikai énekes dalszerző színész, és 1972-ben slágerlistás lett a Temptations legismertebb száma, a Papa Was a Rolling Stone. Megszületett ezen a napon 1925-ben B.B. King, amerikai bluesgitáros énekes szerző, aki még 89 éves korában is fellépett. 2019-ben ezen a napon hunyt el Gallai Péter billentyű zeneszerző énekes, a Piramis és a Bikini Együttesek tagja. 1971-ben alapította meg első zenekarát, 1974-ben végzett a konzervatóriumban. Játszott a Nautilus zenekarban 74-től 82-ig, a Piramisban zenél, tagja volt a Favágóknak is, meg ahogy említettem, a Bikinit is erősítette. 2009 óta ismét a Piramis tagja volt, a 80-as években egyébként Kovács Krisztával és Fábri Péterrel közös gyermekműsora is volt, utóbbival együtt írta a Columbus című rockoperát, melyet 92-ben mutattak be, illetve utolsó éveiben súlyos alkoholfüggőséggel küzdött, ebből eredendően hasnyálmirigy gyulladás is kapott és szív problémái is voltak, amin egy időre felül tudott kerekedni, később azonban visszaesett, végül vírusos fertőzésben hunyt el. 2019. szeptember 27-én kísérték utolsó útjára a Kozma utcai izraelita temetőben. Ha már szóba került a Piramis zenekar nevével kapcsolatban, akkor ez a csapat következik már is itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 1953-ban látta meg a napvilágot a Lehr István Erkel Ferenc díjas zeneszerző, zongorista, énekes. Első felesége egyébként Kovács Kati Kossuth díjas énekesnő volt. Középiskolás korában 68-tal a Hétfő Együttes, később a Volán, majd 73-tól 77-ig a V73, 77-től 88-ig a V-motorok tagja, 89-ről szólista. Zenekarain kívül 77 és 83 között első felesége Kovács Kati albumaira írt dalokat, de írt még Cserháti Zsuzsa, Szűcs Judit, Kons Zsuzsa, Malek Andrea, Horváth Károly, azaz Charlie számára is 89-től szólóban zenél, első két albumán Kovács Kati vokálozott. 2004. december 29-én adott nagy koncertet a Budapest Kongresszusi Központban, ahol vendégei voltak Charlie, Malek Andrea, valamint koncertjén hosszú évtizedek után egy színpadon volt Kovács Kati és Kons Zsuzsa. 2013. október 4-én, 60. születésnapja alkalmából nagyszabású koncertet adott a Művészetek Palotájában. Az énekes a Magyar Rádió Szimfonikusok kíséretében lépett fel. Vendégei voltak Fábián Júli, Tóth Vera, Charlie, Bojki Balázs és a Bojki Szolen Gaspel kórus közreműködött, Rutka Robert, Latman Béla és Szendi Gábor. Mostanában nem aktív, mert hogy betegséggel küzd, többször is volt életmentő műtét az elmúlt időszakban. Most a folytatásban a születésnapos talával köszöntjük, érkezik a Tűzvarázsban.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Tovább is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után Kygo közös ismerősét játszom, az a címe, hogy Save My Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáb tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: A média tanács elnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg idő lesz, de már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül, mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhattak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyőhasználat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással fejlesztik a szövegértést. A járó beteg ellátás javításához az anyagi háttér mellett fontos a jó szervezés is. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi államtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, hogy a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között, ezt emelték most magasabb szintre.
7: Az időjárásról.
8: Késő estétől északnyugat felől beborul az ég, éjszaka a Dunántúlon, holnap északnyugaton számíthatunk, kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Prösszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, kicsit később meg én vissza a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Kórházi ágyából jelentkezett be Agárdi Szilvia, aki a TikTok oldalán számolt be arról, hogy betegsége miatt egy időre kényszer pihenőre szorul. Az énekesnő azt is elárulta, hogy nagyon régen volt már kórházban, és bízik benne, hogy az orvosok fényt derítenek a probléma okára. Agárdi Szilvi váratlanul került kórházba, erről pedig egy TikTok videóban tájékoztatta a követőit. Az énekesnő a felvételen egy kórházi ágyból beszélt arról, hogy most egy időre kénytelen pihenni, és fellépéseit is érinti a kialakult helyzet. Azt hiszem, hogy most egy időre kényszer pihenőre szorultam, mert hát a betegség az nem válogat, hogy mikor érkezik, mondta Szilvi. Az énekesnő bevallotta, hogy egyáltalán nem számított arra, hogy ilyen hamar kórházba kerül, ráadásul nagyon régen volt már ilyen helyzetben. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog, nagyon-nagyon régen voltam kórházban. Talán azt mondhatom, hogy pici gyerekként, és egészen furcsa most ezt felnőttként megélni, fogalmazott. Szilvia a videóhoz írt bejegyzésében igyekezett megnyugtatni a rajongóit, azt írta, hogy tudja, jó kezekben lesz, és bízik abban, hogy fény derül a probléma gyökerére. Az énekesnő arra is kitért, hogy a történtek miatt több fellépés elmarad. A közönséget azonban arra kérte, ne csüggedjenek az elmaradt programok miatt, ugyanis ígérete szerint ezeket később bepótolják. Arról egyelőre nem beszélt pontosan, milyen betegség vagy panasz miatt került kórházba, így azt sem tudni, mennyi ideig kell ott maradnia. Szilvi most elsősorban a vizsgálatokra és a felépülésre koncentrál. Erről is ír a portál, meg egyébként a videót, az ide tartozó videót is meg lehet nézni a blik.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Blick.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók. Megtámadtak minket az utcán, állítja Kádár Mónika és Luigi. Gondolom, valaki tudja, hogy kiről van szó, vagy kikről. Az énekes házaspár szerint egy gyermektartás díjjal kapcsolatos bírósági tárgyalás után két utcán át követte őket a férfi volt párja és egy kísérője. Majd elszabadultak az indulatok, és verekedés tört ki. Kötelességemnek éreztem, hogy ott legyek a férjemmel a tárgyaláson, szögezte le a TV2 sztárja. A tárgyalás alatt egy szót sem szóltam az asszonyhoz. Miután kijöttünk a tárgyalóteremből, az ügyviddel beszélgettünk, ők pedig utánunk indultak. Két utcán keresztül jöttek mögöttünk, közben hangosan kiabáltak és sértegettek. Mi próbáltuk őket kikerülni, sőt Luigi mondta is nekik, hogy hagyjanak minket békén. Megláttam a rendőröket és szóltam nekik, hogy kérem, szedje le rólunk ezt a két embert, mert nem akarok verekedésbe belemenni. Az énekesnő szerint ennek ellenére nem sikerült elkerülni az összetűzést. 9 éve foglalkozom harcművészettel, fekete üves karatés vagyok, és éppen azért, mert komoly kiképzésben van részem, nem akartam visszaélni az erőfölényemmel. Előre szóltam a rendőröknek is, hogy nem szeretnék belemenni. Ennek ellenére az, hogy nekem jött. Azt mondta, meg fogok dögleni és ki fog nyíratni. Ezután összörösen megvédtem magam. Luigi próbált lefogni, de közben ő is megsérült. Végül egy rendőrnő szétválasztott minket, emlékezett vissza Kádár Mónika, aki megdöbbentőnek tartja a történteket. Azt hittem azzal, hogy a nyáron feleségül mentem Luigihoz, vége lesz ennek az időszaknak. Azt gondoltam, ez a nő felfogja, hogy nincs visszaút, de most már csak azt kérdezem magamtól, mikor lesz ennek vége, miért nem tudok normális életet élni, mikor tudok végre nyugodtan élni a férjemmel. A Blick értesülései szerint Kádár Mónika és Luigi a történtek után megtették a feljelentést. A házaspár ügyvédje, dr. Pécsváradi Márk megerősítette az információt. Gyakorlatilag Mónika és Luigi is sértett ebben az ügyben. Rágalmazás és könnyűtesti sértés megalapozott gyanúja áll fent, emiatt büntető feljelentést tettünk az 5. kerületi rendőrkapitányságon, részletesen leírva, hogy mi történt az utcán, mondta a lapnak a Sztár pár jogi képviselője. Kerestük, írja a Blick.hu oldal a történtekkel kapcsolatban Luigi volt párját, de nem kíván nyilatkozni. És még mindig maradunk a Blick.hu felületnél. Amint arról beszámoltunk, írja a portál, Gulyás Márton új fejezetet nyitott az életében. A Partizán alapítója vidékre költözött. Most a Best magazin ír a műsorvezető főszerkesztő szívműtétjének részleteiről, illetve arról is, hogyan sikerült az operáció, és mit ígértek neki az orvosok. Gulyás Márton egészségi okok miatt május óta nem szerepelt a Partizán műsorban. A 14 éve diagnosztizált szívritmus zavar az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ezért a választás követően több órás nyílt szívműtéten esett át Honvéd kórházban. Most egy korábbi beszélgetés alapján a Best magazin ír arról, hogyan sikerült a műtét, illetve mivel kecsegtették az orvosok. Tökéletesen sikerült az operáció, kiváló állapotban vagyok. Amit nálam kellett csinálni, az részben egy születési rendellenességből adódó, sokáig nem észlelt lyuk volt a pitvaron, amit be kellett foltozni, magyarázta a Partizán alapítója. A műtét 3 hónapja volt, és elmondása szerint azóta kiváló egészségi állapotnak örvend. Azt ígérték neki az orvosok, hogy ezzel a beavatkozással örökre megoldottak a korábbi rendellenességből adódó szív problémái. A magyar politikai aktivista és rendező álláson idézte fel, mennyire megindító volt számára az a sok kedvesség és figyelmesség, amit a műtét után kapott. Másokkal együtt a régi barátja, Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője is felkereste a kórházban, de rengetegen kívántak neki jobbulást telefonon is. A Blick.hu oldal tehát Gulyás Mártonnal is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
6: Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Csütörtökön holnap egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.

0: Kedves hallgatók, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Szatmári Gábor meg lesz. Ővé a terap a következő 2 óra hosszában. Aztán pedig érkezik Vörös Dándé, meg legközelebb holnap. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Ceglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Örök naptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg méltán ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek- és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
1: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két beszélgetéssel készültem. Ma ilyen telefonos napunk lesz. Így volt ez a múlt szerdán is. Ugye általában telefonon szoktam hívni Karasz Csabát, és tőle érdeklődöm meg, hogy a rendőrségnek az előző héten vajon mennyi és miféle dolga volt. Jön tehát a heti rendőrségi összefoglaló a mai műsor első órájában. Szintén telefonon tudom elérni majd dr. Szabó Ivettet is, akivel pedig az Egészségünkre című sorozatunkat folytatjuk. A 48. részben, a mai részben 7 óra után majd még maradunk a múlt héten megkezdett témánál, tehát vajon mennyi és miféle dolga lehet a szülőknek ahhoz, hogy a gyerek minél jobban érezze magát, egész nap, természetesen az iskolában is, és ugyanúgy otthon is, tehát az iskola kezdéssel kapcsolatos fontos információk viszik majd a gerincét annak a beszélgetésnek is. Közben előtte utána pedig szokás szerint szólnak a jó kis zenék, ezt az órát egyébként Olivia Dean-nel a Man I Need című friss 2026-os dalával kezdtük. Most még jön a Soulwave felvétele, a Kalandor című éppen 10 éves 2016-os felvétel, utána pedig a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint a heti rendőrségi összefoglaló lesz. Remélem, a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Solvay felvétele után pedig lássuk tehát, hogy mi dolguk volt a rendőröknek, mennyit kellett vonulniuk és milyen ügyekben kellett intézkedniük. Az elmúlt heti rendőrségi események összefoglalójával most is Karasz Csaba jelentkezik. Őt hívtam föl telefonon, úgyhogy induljon ez a beszélgetés.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk erről beszámolni, a ceglédi rendőrkapitányságról, aki ott van a telefonvonal másik végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából ezen a héten is.
2: Segítségével is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Hát lesz miről beszélnünk bőségesen, úgyhogy de kezdjük szokás szerint a bűnügyi krónikával. Mennyire volt terhelt most ez a hét ilyen szempontból?
2: Egy átlagos hetet zártunk, volt ebben minden, tehát voltak vagyonelmi bűncselekmények, volt azért egy kis garázság, vagy akár testisértés is, tehát volt minden, persze csalások is vannak, hiszen hát, mindig ilyen online csalások is, de most olyan nagyon nagy tárgyis súlyú ügyünk nem volt, amiről most azonnal be kéne számolni, hogy hú, mi történt. Viszont van egy pár olyan dolog, amit elmondanék az online cselekményekkel kapcsolatban, hiszen ezzel mindig jön újabb dolog. Eddig mi nem találkoztunk vele, majd hirtelenjében az elmúlt héten két alkalommal is cégek jelezték felénk, hogy például az ügyészség nevében kaptak egy levelet, ahol ilyen kurta furcsán simán valami kitalált nevű ügyész írja alá, és felszólítják a céget, hogy az aláadó linken nézzék meg, hogy mit küldtek, és arra reagáljanak. Na most ezeket a linkeket általában ilyen adathalász linkek, tehát gyakorlatilag azért van, hogy ennek segítségével

0: súly jellegű e-mailek érkeztek magánembereknek is, nem csak cégeknek is, ezekre is érvényes, hogy a külföldi ügyészségen fog magánembereket levéllel bombázni. A hivatalos ügyintézésnek nem ez a módja, tehát ezeket a leveleket, ezeket nyugodtan lehet törölni, és nem kell vele foglalkozni. Igen. Mert utána meg csak baj van vele, ha megnyitják ezt a linket, amit küldenek.
1: Igen, igen, nagyon-nagyon észnél kell lenni. A drogos világ mennyire volt aktív most a múlt héten?
0: Most viszonylag csend volt, hiszen az elmúlt héten kábítószerrel kapcsolatban nem kellett intézkedni, nem volt bódult állapotban eltűntett vezetőnk se, nem volt más módon a képbe került személy, akivel szemben kábítószer miatt kellett volna eljárnunk. Szerintem nem minden hét lesz ilyen csendes, tehát biztos, hogy legközelebb már azért be tudunk számolni újabb eredményekről. Ugyanakkor az viszont fontos tény, hogy a kristályfogyasztás azért az nem fog megszűnni, tehát tudjuk jól itt van a területünkön.
1: Hát sajnos, igen.
0: A kábítószeres visszaeléseknek a jelentős részét, és ezek a kristályhasználattal kapcsolatban lesz majd egy pár dolog, amit majd el szeretnénk a jövőben mondani, illetve jó. Tartunk majd olyan akciókat, hogy próbáljuk ezt valamilyen szinten visszaszorítani. Ez a fő ellenség most a kristálya az útjainkon és a közterületeken. Erre kell odafigyelni nagyon.
1: Nagyon-nagyon fontos, igen. Meg hát az utakon amúgy is oda kéne figyelni, de hát ez valahogy most nagyon nem sikerült, tehát a baleseti statisztikánk most hát az átlagnál jóval rosszabbat mutat. 9 balesetről kell beszámolnunk, és sajnos bizony halálos kimenetelű baleset is történt a múlt héten. Hogy is történtek
0: igen,
1: ezek?
0: Nagyon fekete hét volt ez, nagyon sok volt a baleset, és nagyon-nagyon sok volt a sérülés is, hogy említetted, sajnos volt halálos kimenetű baleset is. Hát nem is tudom elmondani gyakorlatilag, hogy most kikivel hogyan ütközött, mert itt aztán minden van a közülési helyzet értékelése során. Tehát éppen a bevezető beszélgetésnél tárgyaltuk, hogy talán a lovaskocsi és a légijármű egyedül, ami nem jelentkezik meg ezekben a balesetekben.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Itt aztán személygépkocsi elektromos kerékpárral ütközött, vagy tehergépkocsi ütközött személygépkocsival, vagy személygépkocsi segélymotor kerékpárral, vagy személygépkocsi kerékpárral. Akkor volt a motorkerékpáros baleset, mint a 4-esen. És aztán utána voltak a pályahagyások a személygépkocsik részéről.
1: Nem is egy.
0: A kilenc balesetből 4 esetben úgy történt a balesetek következése, hogy nem volt más részes ebben a balesetben. Tehát gyakorlatilag 3 alkalommal személygépkocsi elhagyta a pályatestet, és például így sérültek meg 2 egy baleset során, könnyen, szerencsére. Így volt a halálos is, hiszen ott is a motoros csúszott ki az úton.
1: Igen.
0: A többi 5 esetben, ott pedig az elején, amit elsoroltam, közlekedési eszközök, ezek ütköztek egymással, és majdhogy nem minden esetben személygépkocsi volt az okozója. Tehát nem a segítő motorkerékpár, nem a kerékpár, nem az elektromos kerékpáros vagy a rolleres, hanem a személygépkocsi vezetője volt az okozója, és a legtöbb esetben szerepel a figyelmetlenség, vagy a haladó, a keresztirányba egyenesen haladó járműnek nem adják meg az elsőbséget, vagy egészen figyelmen kívül hagyják a jelzőtáblákat. Tehát egyértelműen látszik, hogy figyelmetlenség.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Azt sem tudom elmondani, hogy ez csak egy területre korlátozódik, hiszen Albertírsától kezdve Cegrényig, Abonyi Körös Tetétlenig, Tápiószőlősig, mindenhol volt baleset.
1: Mindenhol, igen, igen. És ezek abszolút nem hozhatók összefüggésbe most az iskola kezdés során tapasztalható forgalom növekedéssel. Ezek ettől függetlenül történtek, ugye?
0: Legkorábbi balesetünk az 8:35 perckor következett be, Abony területén.
1: Igen.
0: A legkésőbbi, az pedig hát az olyan 16:30, tehát délután fél ötös időszakban. Tehát nem az éjszakai órákban történtek a balesetek, hanem minden balesetünk, ez a 9 baleset gyakorlatilag egy kb. 10-11 órás időintervallumban történt reggeltől kora délutánig.
1: Igen.
0: Tehát jó láthatási viszonyok mellett nincs köd, nincs záporeső, gyakorlatilag semmi nem korlátoz a látás viszonyokat, nincs út, annyira csúszós.
1: Abszolút, igen.
0: És ennek ennyire látod, ennyi balesetünk volt.
1: Igen, igen, igen. Hát ez nagyon sajnálatos. Nem is emlékszem most hirtelenjében, hogy mikor kellett ennyi balesetről beszámolnunk legutoljára. Amikor néha becsúszik egy-egy olyan hetünk, amikor nem kell egyetlen egy balesetről sem beszámolni, akkor is olyan nehéz visszapörgetni így fejben, hogy vajon mikor volt ilyen utoljára. De hát abból...
0: Nagyon régen nem számoltunk már be ennyi balesetről, és nagyon régen nem kellett megemlítenünk azt, hogy sajnos halálos baleset is volt.
1: Igen.
0: Hát látszik, hogy a közlekedési morállal azért komoly problémák vannak.
1: Vannak bizony, igen.
0: Ezt azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez nem Ceglédre korlátozódik, mert szeretik az emberek kiemelni, mert Ceglédre ilyen a közlekedési
1: helyzet. Ja,
0: nem, sajnos ez országos szinten tapasztalható. Tehát az emberek, ahogy közlekednek Ceglédre, úgy közlekednek.

0: vannak az ország minden területén, és ez látható is. Valahogy nem jó irányba halad ez a tendencia. Tehát a gyorshajtástól kezdve a stopptáblába az elsőségadás megnevadásáig, a biztonsági jövő nem használhatik, itt aztán van minden.
1: Igen, igen, igen. Sajnos ez egyre inkább jellemző, és tényleg az ember, hogyha hosszabb útra indul, akkor meg kell gondolja tényleg, hogy akkor mennyi időt szálljon rá, mert bizony az ilyen rendetlenkedő sofőrökre, egyáltalán közlekedőkre számítania kell, főleg, hogyha akár több száz kilométeres útra indul.
0: Így van.
1: Igen. Hát ezzel a sajnálatos hírrel zárjuk akkor ezt a mostani összefoglalót. Hát nagyon remélem, hogy nem nagyon lesz ilyen, hogy 9 baleset, majdnem 10, egy hiány 10 balesetről kell beszámolnunk majd, és a jövő hét már sokkal kedvezőbben fog alakulni ilyen szempontból is. De hát ezt majd meglátjuk a jövő héten, amikor ismét beszélgethetünk majd Karasz Csabával, akinek nagyon szépen köszönjük az információkat és a nagyon fontos tanácsokat, intermeket is. Úgyhogy Csaba, innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, Gábor, viszont hallásra, szervusz.

0: Beglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocskára van idő itt a szerda esti beszélgetős műsor első órájának végén. Ez a dal pedig legyen egy 2025-ös viszonylag friss felvétel. A Halott pénz máshol című dala, de önök nem menjenek máshova, hanem maradjanak itt velünk a 92-ön, hiszen jön a beszélgetős műsor második órája. Benne egészségünkre című sorozatunk 48. része. Dr. Szabó Ivettel most is az iskola kezdés nehézségeiről, illetve ezen nehézségek megoldásáról lesz majd szó, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni. Nem akar.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédrádióban!
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. Már 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concord téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concord téren. Szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikusok egyik legfontosabb zarándok helyén mutat be újabb szabadtéri misét, ahova 150 ezer embert várnak. A grönlandi és antarktisziig gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öt-hatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet.
1: Az időjárásról.
3: Kora estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk esőre, záporra. A szél megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szeged Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Ő volt Teddy Swims és a Loose Control című 2023-as felvétele, ezzel indult a szerda esti beszélgetős műsor második órája. Kedves hallgatóink, ebben az órában témánk tehát az iskola kezdés lesz, folytatjuk egészségünkre című sorozatunkat Dr. Szabó Ivettel. Az iskola kezdés lesz majd tehát még mindig a témánk, mert azért ez nagyon-nagyon sok szülőt érint, különösen a több gyermekes családokban jelent ez igazi kihívást. No, hát nem sokára majd jön ez a beszélgetés, de előtte hallgassuk meg Zolát és az Innen szép felállni című friss 2026-os dalt, és utána jön az interjú.
2: Van

0: felállni. Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ő volt át Zola, az Innen szép felállni című 2026-os dalával, amiről viszont most szó lesz, nem a felállásról, hanem éppen a lefekvésről fog szólni legfőképpen, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a gyerekek, különösen a kisebb általános iskolás gyerekek mikor és hogyan fekszenek le, hogyan alszanak el, és egyáltalán hogyan telik az éjszakájuk. Ebben a szülőknek nagyon fontos szerepe lehet. Ez lesz a vezértémája egészségünkre című sorozatunk most következő részének. Természetesen most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk aktuális, immáron szám szerint 48. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, és most is telefonon tudunk értekezni, úgyhogy köszöntelek innen a stúdióból. Szervusz, doktornő!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Már a múlt héten is beszélgettünk az iskolakezdés nehézségeiről, tegyük ezt idézőjelbe, is, meg nem is. Szóval vannak azért olyan dolgok, amire ilyenkor oda kell figyelni a szülőknek is, hogyan tudjuk komfortosabbá tenni a gyerekek napjait. És hát ugye a pihenésről nagyon sok szó esett az elmúlt részben is, és tulajdonképpen erre hegyezzük ki a mostani beszélgetést is, hiszen a pihenés nem csak abból áll, hogy a gyerek lefekszik, aztán elalszik, aztán reggel meg föl kell, hanem ennek azért egy kicsit összetettebb rendszere is jó, hogyha van, ugye?
2: Igen, és bár ennyire egyszerű lenne ugye ez a mindennapokban, de szerintem nagyon sok szülő tapasztalja azt, hogy bár sejti és tudja azt, hogy a pihentető alvásnak nagyon nagy szerepe van a gyermekek mind testi, mind mentális egészsége szempontjából, ami pedig fontos, hogy az iskolában is minél jobban vegyék az akadályt, de ugye a mindennapi élet és tevékenység során is. Tehát alapvetően szerintem nem azzal van a probléma, hogy mondjuk ne tudnánk, hogy ez fontos, és ez jó, hanem így a gyakorlatban szoktak elcsúszni a dolgok, amikor a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor ott vannak problémák.
1: Igen. Milyen tanácsokat tudunk adni a szülőknek, hogy mivel tudják segíteni ezt a folyamatot, hogy a gyerek valóban kipihenje magát, és kipihenten induljon el reggel az iskolába?
2: Hát először is szerintem legyünk nagyjából tisztában azzal, hogy a gyermekünknek nagyjából hány óra alvás időre van szüksége.
1: Igen, ez sem egyforma.
2: Igen. Is beszéltük, így van, és nagyjából ezt próbáljuk követni. Illetve a másik dolog, amit így figyeljünk meg, hogy a gyermekünkkel kapcsolatosan mi a tapasztalatunk, hogy ő azért alapvetően egy kipihen gyermeknek számít, könnyen veszi az akadályokat, nem azt látom rajta, hogy minden nap kimerült, fáradt, nehezen koncentrál, tehát hogy alapvetően honnan indulunk, egy nagyjából jól működő alvásrendszerrel, vagy pedig már problémával, mert azért ez meghatározó tud lenni. És alapvetően szerintem kezdjük az egészet egy megfigyeléssel, azzal, hogy ez a mi családunkban, akár az esti rutinok, és a gyermekünk életét fókuszba téve ez hogyan történik, mert onnan tudunk konkrétabb dolgokat és tanácsokat is adni, hogyha látjuk azt, hogy nálunk például otthon, ez nem a mi családunk példája, csak úgy szemléltetésként, úgy működik a napirend, hogy hát sajnos megcsúszunk és kicsúszunk a vacsorával, ezáltal későbbre tehető a fürdés, és hogy mondjuk ilyen 9 óra után kerülnek ágyba a gyermekek, és milyen állapotban? Fáradtan, így elalvásra készen, vagy még felpörgött állapotban, és mi történik a lefekvés után? Tehát nehezen alszik el, nehezen hangolódik rá dolgokra, tehát hogy mivel állunk szembe. Szerintem ennek a megfigyelése az egyik legfontosabb pont, hogy lássuk konkrétan. Onnantól tudunk beavatkozni, hogy végül is így mit csináljunk, és mit tanácsoljunk.
1: Igen, és nem mindegy, hogy egy gyerek van, 2, 3 vagy 4, ugye? Tehát...
2: Nyilván több szempontból sem. Egyrészt az est

0: lehet, hogy lesz egy olyan testvére, aki meg az ellenkezője ennek. Tehát alapvetően tényleg ez még így árnyalni szokta a lehetőségeket.
1: Igen, igen. Ugye esténként a mi időnkben még sokszor meséltek nekünk, édesanyám is odaült az ágyam szélére, és elővette egy meséskönyvet. Az igaz, hogy abban a pillanatban szinte, ahogy megtanultam olvasni, még szinte elsős koromban, én onnastól fogva már jobban szerettem magamnak olvasni a meséket, mert imádtam olvasni. Emellett pedig akkor nagy divatja volt még a diafilmeknek például, és ezek is nagyon szép hangulatos estéket eredményeztek. Eleinte főleg anyukám vetített nekem, aztán amikor megszületett a húgom, és egy kicsit már nagyobb lett, akkor már én voltam a mozigépész, úgymond, és én vetítettem neki. De ezek ilyen nagyon jó hangulatú esték voltak, ami után olyan jól esett ágyba bújni.
0: Igen, itt a mesére térnék ki, és nagyon-nagyon sok fontos pont következhet ebből. Tehát önmagában, hogyha így nyilván mesét hall a gyermek, az minden szempontból nagyon pozitív, és most ebbe kevésbé mennék bele, hogy mind a szókincsének a fejlődése, mind a képzelő erejének a fejlődése, a kreativitásának a fejlődése, illetve a megküzdési stratégiái, hiszen mondjuk a meséknek van néha olyan tanulság, olyan üzenete, amit ő egyébként is értékként el tud tenni, de ebbe szeretnék kevésbé belemenni, hanem inkább abba, hogy miért jó, ha ez mondjuk így az esti rutinunknak a része. Mert itt ahhoz, hogy jól működjön a rendszerünk, és a rendszerben jól működjünk mi magunk és a gyermekeink, ahhoz egy jól működő rutinnak kell lennie, amiben vannak bizonyos fix pontok, amik képviselik az állandóságot egyébként a gyermek számára.
1: Számára is fontos ez, bizony.
0: A biztonságot, meg a kiszámíthatóságot, hogy tudja, és ezt fogja saját magában azt a biológiai órát is tovább vinni, amire aztán ő egy jól kiszámítható, rutinnal rendelkező, saját működésű ember lesz. Tehát szól ez a biztonság érzésadásáról, szól ez a jó működésről a mindennapokban is. És még egy pontot odatéve, nyilván az esti mesének, hogyha ez egy ilyen rituálészerűen történik, hogy már lekapcsolt villanynál egy kis világítással, vagy esetleg már nem az a nagyon éles kék fény, ami éri a gyermekeket, hanem tényleg tud lenni, akkor ez egy nagyon jó előkészítő, úgymond relaxációs lehetőség is, ami támogatni fogja az elalvást.
1: Igen, igen, igen, hiszen a melatonin termelést ez is segíti gyakorlatilag, ugye?
0: És akkor itt, igen, erre felfűzve ragadnám meg azt a következő trükköt, vagy inkább stratégiát, hogyha mi ezt szeretnénk támogatni, a minél jobb és békésebb elalvást, akkor nagyon figyeljünk a fényhatásra. És azt, hogy mondjuk a helyiségekben, vagy a nyári időszakban kevésbé van erre kontrollunk, mert nagyon sokáig van világos, de most nem sokára jön az az őszi-téli időszak, ahol a mesterséges világítást használjuk, és például a hálószobában mondjuk így azok a mennyezeti világítások, amik az egész szobát bevilágítják, lehet, hogy célszerű egy ilyen melegebb fényt használni, egy sárgásabb melegebb fényt, és mondjuk a hideg fény és az intenzív, erős fény az mondjuk csak az íróasztalnál legyen.
1: Igen.
0: De figyeljünk arra, hogy mondjuk a lefekvés előtti, tervezett lefekvésünk vagy elalvásunk előtti másfél-két órában már lehetőleg nagy intenzitású fény ne érjen bennünket.
1: Igen, fontos.
0: Készülhetünk tudatosan úgy is, hogy mondjuk lekapcsolgatjuk a folyosón a lámpákat, tudatosan azt a lámpát kapcsoljuk fel, aminek ilyen melegebb sárgás fénye van. Tehát, hogy ez a direkt kék hideg fény minél kevésbé érje a szemünket, mert ezek a fények fogják meggátolni a melatonin termelését, és ezt ki tudják tolni az elalvásunkat. És ugyan emiatt javasoljuk azt, hogy nyilván gyermekeknél amennyire lehet korlátozzuk a mobiltelefon, okos eszközöknek a képernyőidőnek a behatását, tehát az amúgy is egy korlátozandó dolog, de hogy napciklusában se az esti órákra tegyük ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan család, ahol megengedett az, hogy naponta mondjuk egy 15-20 perc mese nézés van akár családilag, hogyha ez benne van a napi programjukban, az ne a lefekvés előtti időszak legyen, mert bezavarhat az alvásciklusba.
1: Értem. Igen, tehát még ilyenekre is oda kell figyelni. És hát persze, hogyha több gyerek van, és ráadásul nem is egy szobában alszanak, akkor a szülőknek még hatványozottabban több feladatuk van.
0: Igen, de mondjuk sok gyerekes családnál így javaslom azt, hogy ne feltétlen így álljunk hozzá, mert akkor ez mindig egy ilyen nagy feladat, ami nagy terhe.

0: ránk. Van erre is trükk és lehetőség, lehet egy szobába összegyűlni az esti mese ideje alatt, és akkor utána lehet, hogy mindenki megy a szobájába. És itt is egy jól bevált rutin, az is lehet, hogy mondjuk váltogatni, meg van egy ilyen heti rend, hogy mikor kinek a szobájában van az esti mese, vagy hogy tehát több igazából kreativitás, meg preferencia kérdése, kinél mi fog jól működni, de a lényeg, hogy egy rendszer legyen ebben is, mert ha van egy rendszerem, van egy szokásom, hogy nálunk ez így szokott lenni, akkor kevésbé kell este nagyon fáradtan döntéseket hoznunk, és akkor eldönteni akár fontos dolgokat. Tehát ezért javasoljuk is, hogy ez egy rendszer legyen, hiszen estére fáradunk el mi is a legjobban. Nagyon-nagyon jót tesz az idegrendszernek, hogyha este nekem már nem nagy döntéseket kell hoznom, hogy fú, hát nem beszéltük meg, hogy akkor kiválasztja a simesét, hanem erre van egy rendszer, és mindenki tudja, hogy hát igen, hát persze, hogy most a kislányunk fog először mesét választani, és akkor ebben a szobában fog ez megtörténni.
1: Igen. Fontos ez a rendszeresség, mert akkor tényleg ilyenkor már csak erre kell figyelni, hogy akkor ezeket a pici szabályokat kvázi betartani, és így sokkal nyugodtabban fekszenek le, sokkal hamarabb el is alszanak valószínűleg, és sokkal mélyebben és pihentetőbben tudnak aludni, és másnap akkor az iskolában már nem lesz probléma ezzel, hogy fáradtak lennének a gyerekek.
0: Igen, meg igazából ez talán nekünk szülőnek is könnyebbség, hogy akár nem kell, vagy potenciálisan kevesebb konfliktusba torkollik az, amikor már van ennek egy menete, és mondjuk tudja a több testvér is, hogy akkor holnap ő fog következni a sorba. Meg hát ez tanulság, és ez egy minta, amit a gyermekek is, ha nem is tudatosan, de magukévá tesznek, és majd a saját életükbe szépen beépítenek. És hát igen, nagyon fontos a másik pont, tehát, hogy lehetőleg legyen a lefekvésnek egy fix időpontja.
1: Igen.
0: És azzal azért számoljunk, hogyha egy ilyen fél órán belül még nem tud a gyermek elaludni, ez a fél óra még egy tolerábilis szint. Tehát ott még, az még egy normálisnak számító dolog, de fontos, hogy megtanulja, hogy tényleg ne kapcsoljunk akkor már villanyt, már ne legyenek zavaró eszközök, mobiltelefon, stb., akkor tényleg már ne zavarjanak, és próbáljanak meg egy picit relaxálni. Erre is nagyon sok technika van egyébként, ami segítheti az elalvást. És hát a másik párja és pontja, hogy a felkelést is próbáljuk meg fix időpontban. Tehát arra nagyon, az egy nagyon fix pont, hogy a hétköznapi ébredések azok ugyanabban az időpontban teljenek, tehát ez ne egy random módon legyen, hanem egy fix kiszámított pontban.
1: Igen, fontos a rendszer. A rendszer tényleg valóban, ami tényleg szabályozza az életet, és nem rátelepszik és nyomasztja a gyereket, hanem pont, hogy kiszámíthatóbbá teszi az estét is, a reggeleit is, és ez nagyon sokat jelent.
0: Igen, és pontosan én nem is feltétlenül szeretném így mondjuk így a szabályozás, meg a szabályok irányába, mert abban van egy kis rigiditás.
1: Igen.
0: Nyilvánvalóan az élet az sokszor állít minket hirtelen helyzetbe, és kell egy megfelelő rugalmasság ennek a napirendnek. Inkább tekintsünk erre úgy, mint a napunknak egy olyan kerete, egy olyan mankója, ami megtart minket és segít bennünket abban, hogy így kiszámíthatóbb életet éljünk.
1: Igen, ami nagyon fontos. Meg az is, hogy lejárt a műsoridőnk, és azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphattak azok a szülők, különösen akik most ismerkednek ezzel a helyzettel, hogy iskolás gyerekeket kell majd szépen altatni és ébreszteni. Úgyhogy ezeket a jó tanácsokat nagyon szépen köszönjük dr. Szabó Ivettnek. Ez volt Egészségünkre című sorozatunk 48. része, hogy mi lesz a 49-ben. Hát addig még alszunk egy párat valószínűleg.
0: Igen, én még lehet, hogy javasolnám egy következő témának, mondjuk a vacsora időzítését és az összetételét, hogy azt hogyan tudja befolyásolni mindkét irányba, tehát segíteni is, meg hogyan tudja gátolni is akár az elalvást gyermekekben, meg hát felnőttekben is.
1: Oké, akkor egy gasztronómiai résszel jelentkezünk majd legközelebb, jó? Maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a sok okos dolgot, amit elmondtál, és akkor találkozunk valahogy, vagy itt, vagy telefonon, de mindenképpen folytatjuk a sorozatot. Ivett, köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lassan bizony véget ér a szerda esti beszélgetős műsor, de egy dalocskát még ide biggyeztünk. A Follow the Flow, a Holnap küszöbén című 2020-as felvételével köszönöm meg mai figyelmüket. Hol van még a holnap küszöbe, addig még nagyon sok minden történik, történhet, és történik is itt a 92-5-ön. Nem sokára jön Vörös Nándi a Cegléd hangjával természetesen, és sok-sok remek muzsikát is hallhatnak majd itt mi nálunk. Én pedig köszönöm még egyszer a figyelmet, és számítok rá holnap, azaz csütörtökön is, akkor a csütörtöki csatangolóval jelentkezem majd, 6 és 7 óra között két interjút is hallhatnak majd itt a Cegléd Rádióban. Addig is érezzék nagyon-nagyon jól magukat, nagyon szép estét, és remélem holnap találkozunk. Szatmári Gábor búcsúzik, minden jót, viszont hallásra! Velem

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál. Jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Marad az enyhe idő, de egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül, mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a médiatanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
1: Az időjárásról.
4: Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz. Keleten akár 30 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, esetleg küldhetnek Facebookon is üzenetet, facebook.com/ceglitradio a címünk, és egy érdekes témával érkezem ma, a kérdésünk ugyanis nem más, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ezt az adást egy kicsit, hát akár ilyen bűnbocsánatnak is szánom, akár kiírni magukból, mármint a kedves hallgatóknak olyan dolgokat, amit esetleg még nem tehettek meg máshol. És hát igen, néha vállalunk el azt is, hogy valakire azt mondjuk, hogy megérdemelte, amit kapott, nem pedig azt, hogy hát igen, nagyon sajnálom, mert mondjuk valamit vétett ellenünk. Most itt mindenféle dologra gondolok, de nézzük meg magát ezt az érzést. Mikor úgy gondoljuk, hogy valaki inkább megérdemelte, amit kapott, és nem pedig sajnálatot érzünk iránta, ez egy teljesen normális emberi érzés, gyakori. Ilyenkor tulajdonképpen az ember belső konfliktusba kerül az empátia és az igazságérzet között. Ilyenkor általában két különböző meggyőződés ütközik bennünk. Igazságos, világos hipotézis. Szeretnénk azt hinni, hogy a világban rend van, a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ha valaki ilyesmit tett, ami szerintünk helytelen, az elménk a megérdemelt következményt látja az eseményben. Van itt személyes felelősség is, mikor úgy érezzük, az illetőnek lehetősége lett volna másként dönteni, és mivel nem tette, a következményekért ő a felelős. Illetve néha az empátia hiánya is, de teljesen érthető módon jelenik meg. Nehéz együtt érezni olyannal, aki mondjuk korábban másokat megbántott, vagy etikátlanul viselkedett. Normális ez, tehát szabad ezt éreznünk? Igen, nem kell bűntudatot érezni azért, mert nem érzünk automatikus sajnálatot, az érzelmeink azt jelentik, hogy számunkra fontosak az értékek és a tettek súlya is. Ezek fényében, kedves hallgatók, hogy eszükbe jött olyan történet, amikor hát valakit sajnálni kellett volna, de önök mégis inkább azt érezték, hogy megérdemli, amit kapott, hát ezeket az eseteket várjuk a mai Ceglét hangjában. Reméljük, egy kicsit mélyebb adást lesz, de ki tudja, milyen történetek fognak érkezni, az is lehet, hogy vicces, és tudjuk venni ezt a dolgot. Meglátjuk, és most mindenki, aki esetleg valamit kiírna magában, megteheti. Ha gondolját, nyugodtan bújjanak a névtelenség mögé, engem ez egyáltalán nem zavar, a történetekre vagyunk kíváncsiak, és reméljük, hogy hátra tudunk valamiben segíteni, vagy ha már csak le tudják írni valakinek valamilyen módon, az is lehet, hogy segítséget jelent. A kérdésünk még egyszer, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, 0635-92-92-t, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság@ceglitradio.hu. Ceglitradio.

mai Cegdét hangja kérdése a következő. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Már itt is van egy üzenet, és ahogy mondtam, nyugodtan küldjék el név nélkül, biztos vannak mélyebb, nehezebb történetek, amit nehéz névvel vállalni, de hogyha kiírnák magukból, akkor itt az alkalom, nyugodtan név nélkül tegyék meg. Mikor 14 éves voltam, a szomszédomban lakott egy 5 éves kisfiú, aki maga volt az ördög, csak kicsiben. Az égvilágon sehogy sem lehetett nevelni, bántotta a többi gyereket, mindenkinek visszabeszélt, nem tisztelt senkit. Szerintem ő a tökéletes példa arra, hogy létezik olyan, hogy rossz gyerek szülői neveléstől függetlenül, néha már az anyját sajnáltam miatta. Az utcánkban volt egy kb. 5-6 méter magas lejtő, ami a házak mögött elhúzódó töltésre vezetett fel. A kölyöknek az volt a mániája, hogy biciklivel gurult le onnan, minden körben egyre gyorsabban. Bent ülök a szobámban, egyszer csak hallok egy puffonást. Majd a kölyök orbitálisan elkezdett ordítani. Vágodott egy jó nagyot a biciklivel, bár azon kívül, hogy kiszakadt a nadrágja és lehorzsolta a kezét, semmi baj nem lett, de a viselkedése miatt egyáltalán nem tudtam sajnálni. Tudom, hogy gonoszság. Nem feltétlenül az, bár azért én elgondolkodnék persze, hogy egy 5 éves forma kisfiúról lehet azt mondani, hogy ő a megtestesült gonosz, vagy nem tudom, mert biztos, hogy nem csak... Szóval azt akarom mondani, hogy szerintem nem csak a kisfiú tehet arról, hogy milyen az ő személyisége, főleg nem 5 évesen. Biztos, hogy külső behatások érték, ki tudja, milyen sorsa volt, és lehet, hogy tényleg a szüleitől teljesen függetlenül történtek vele dolgok, de ő még azért nagyon formálódik, úgyhogy megvan az esélye arra, hogy aztán jó ember, vagy jobb ember váljon belőle, vagy hogy mondjam, egy 5 éves fiúról beszélünk, itt még azért van mindenre lehetőség, de az, hogy végignézted ezt a helyzetet, hogy végighallgattad, szerintem teljes mértékben belefér. És köszönjük az őszinteséget. Nézzük a következő üzenetet. Volt egy idős alkoholista nikotinfüggő tesi tanárom, aki bizonyítottan meglopta a diákokat. Amíg mi tesiztünk a tornateremben, addig ő lootolt az öltözőben. Egyszer részegen megjelent a jégkorcsolya pályán, nyilván be volt töltve, mint a vaddisznó. A felsősök mondták neki, hogy menjen rá a jégre biciklivel, mekkora fán lesz. Számára nem volt, számunkra viszont annál inkább. Emberesen elcsúszott, utána egy hétig lila monoklival járt. Hát, hogyha viszont a gyerekek tudják ezt megtenni egy felnőttel, úgy értem, hogy gyakorlatilag rá tudják venni, hogy kicsit alkoholos befolyásoltság alatt rámenjen a jégre biciklivel, hát akkor az a felnőtt magára vessen. Már úgy értem, hogy a gyerekeket akarta lenyűgözni ezzel, vagy nem tudom. Szerintem itt nem nektek kell őt sajnálni, pontosabban nem is kellett volna sajnálni, itt nyugodtan lehet azt gondolni, hogy megérdemelte. Egyébként Zoltán üzenetét kaptuk meg.

0: és köszönjük szépen ezt is. Ez tényleg nagyon szánalmas lesz, de egyszer sétáltattam a kutyám, mikor egy kislány, fogalmam sincs hány éves, a derek amíg sem ért, elkezdte cukkolni a kutyámat, meg mondani, hogy milyen csúnya. Mindegy, sétáltunk tovább, tettünk egy kört, és mire visszaértünk, pont láttam, hogy eltaknyol, aztán ment a sírás. Amúgy nem lett baja, anyuka megvigasztalta, egy perc múlva már futkározott tovább, na ott engedtem magamnak, hogy kicsit kárörvendjek. Írja nekünk Fanni, és köszönjük, pont ilyen történetekre vágyunk, vagy ilyenekre is vágyunk, lehet ennél súlyosabb is, de igen, ez a karma tulajdonképpen, valaki beszólt, nem neked, hanem a kutyusodnak, ez rosszul esett, és a sors vissza is adta végül is, egy kicsivel később, neki sem lett komoly baja szerencsére, de hát a kutyus sem sérült ebben a dologban. Ilyen történeteket várunk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92-t.
1: Szeglét Rádió.

0: A Ceglit hangja mai kérdése volt, mert hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Jönnek a történetek, kedves hallgatók, ha gondolják, név nélkül is elküldhetik nekünk, hogyha olyan dolgot vallanának be, amit esetleg senki más nem tud, nyugodtan leírhatják 0635-925-925-ös, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság@ceglitradio.hu. 18 évesen a Gibiben volt egy nagyon gazdag srác, aki ott egyből kapott egy Audi A akárhányast, na még hirtelen ballagás előtt sikerült kicsiny városkájába telibe verjen a zebrán egy másik gimis srácot sokkal. A srác amúgy sajnos meghalt, akit elütöttek, ez meg elkezdte játszani a lelki nyomorékot mindenki előtt. Én nem értettem, hogy amikor eljött a ballagási budra, ott mindenki az ő lelkét ápolta, hogy milyen nehéz lehet neki. Én meg egy paraszt voltam, mert szerintem az elütött srác szüleinek lehetett nehéz, nem ennek. Számomra ez volt a legemlékezetesebb, írja nekünk Attila. És hát igen, sajnos Ceglédén is volt hasonló történet, nem is akarok jobban belemenni, de hát igen, ezektől féltem, hogy az ilyen történetek előkerülhetnek. Én is nagyon nehezen tudok ezzel menni, hogy ő lelkileg sérült. Biztos vagyok benne, hogy lelkileg sérült, de mégiscsak ő okozta az egészet saját magának is, és másnak meg még rosszabb dolgot okozott. De erre nagyon nehéz olyan dolgot mondani, ami sajnos az elkövető mellett áll ki. Ez pontosan az az eset, amiről a műsor elején beszélgettünk, hogy tulajdonképpen dönthetett volna más, hogy ez a srác mégis így döntött, gyorsan ment azzal az autóval, és hát meg is lett a következménye. Sajnos. Volt gimiben egy lány évfolyam társam, aki ha valaki nem egy ligába játszott vele, akkor beszólogatott a külsőjére, például szemtől szembe is malackázta az egyik barátnőmet. Miután elbalagtunk, egy közös ismerősünk mesélte, hogy bortúrán voltak, a csaj berúgott és szaladva megindult a lejtőn. Nem jól érkezett, beleharapott egy patkába és több foga is kitört, biztosan sajnálom kellett volna, de inkább csak elég tételt éreztem. Nagyon sokan mondják, hogy az emberi gonoszság valamilyen formán visszaadódik, én pont az ellenkezőjét tartom, mármint hogy a pozitív oldalát. Szerintem, hogyha az emberekkel kedvesek vagyunk és igyekszünk adni, akkor ez a kedvesség és a pozitív dolgok visszaadódnak. Szeretném nem a negatív oldalát látni, de hát ezek szerint lehet, hogy ez is működik. Tényleg a karmát tudnám idehozni. Ahogy élünk, az fog ránk visszacsapni vagy visszaütődni. Volt erről egy nagyon jó sorozat, a nevem Earl címmel, amit először nagyon idiótának, bénának tartottam, aztán megtaláltam benne az értékeket, és nagyon megszerettem végül, csak sajnos nem lett befejezve. Minden esetre van még üzenetünk. Volt egy zenetanárnőm alsós koromban, aki állandóan megalázott minket a hangszeres órákon. Folyton ordított, csapkodott, mindennek elhordott minket, rettegtünk tőle, gyomorgölcsel jártunk oda hozzá órákra, sokszor sírva jöttünk ki. Nagyon sok panasz érkezett rá, de nem tettek sosem semmit. Jó 10 év múlva láttam a lakása erkélyén, nagyon betegen pontként dohányzott, rebesgették, hogy alkohol problémái is vannak, és ott akkor, amikor láttam, egyszerűen nem tudtam sajnálni, és azóta sem. A mai napig remeg a gyomrom, ha rágondolok, hogy viselkedett velünk gyerekekkel. Na igen, itt most el lehetne kezdeni azt, hogy biztos, hogy már akkor is problémái voltak ennek a hölgynek, és azért viselkedett így a gyerekekkel, de hát ezt nem a gyerekeken kell letölteni, mert több száz gyereknek, nem tudom, hogy hány gyereket tanított, de több száz gyereknek okoz olyan traumát, ami egy életre szól, és ezt ő akkor abban a pillanatban észre se veszi, mert a saját baja fontosabb, és biztos, hogy van okunk őt is sajnálni, de nem azért, amit a gyerekekkel csinált. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezek szerint tényleg, ahogy írja az üzenet küldő az a végén, hogy a mai napig remeg a gyomra, hogyha rágondol, hogy kiabálnak velük, meg egyszerűen így viselkedik egy tanárnő. Elgondolkodható történetek, és lesz még belőle jó néhány, mert hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Kicsit nehéz a mai témánk, de mindenképp érdekes, tartsanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Egy kicsit mélyebb adásunk van ma, kedves hallgatók. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemeltem. Igen, hát ez lehet, hogy nehéz bevallani, de pontosan ezért sokan név nélkül küldenek üzenetet a 0635-92-95-re. A következő üzenet például e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-ra érkezett, szintén név nélkül. Igen, történt ilyen, nem vagyok rá büszke. De a volt vezetés oktatom nagyon undorító ember volt, minősítetetlen hangnemben beszélt velem, sokszor kiabált, gúnyolódott, például gagyi, nyomi mesefigurákhoz hasonlított, hogy na te olyan vagy, tudni kell, hogy kicsi rajta vagyok a spektrumon, és emiatt nem annyira erősek a szociális képességeim, magyarul csendes vagyok, de kb. Ennyi volt a bűnöm. Megpróbált a szüleim előtt rossz színben feltüntetni, hogy nem is akarok vezetni, biztos motiválatlan vagyok, meg miért nem beszélek többet. Hozzá kell tennem, hogy 40 pluszosan annyiból állt a csevegés, hogy a gimis tanulókkal nőkről beszélgetett. A másik dolog, hogy a női tanulókkal állandóan flörtöl, egy 40 pluszos dagadék férfit kell elképzelni gimis lányok közelében. Egyszer középső tükör állítás közben lepattant a szélvédőről, amivel rögzítve van az egész, és még velem akartak kifizettetni, mert biztos erősen állítgattam. Ekkor meguntam a fickót, és ott hagytam a parkolóban. Pár évvel állottam, hogy szívrohamot kapott, és nagyon lefogyott, hát nem igazán hatott meg. Igen, hát sajnos vannak ilyen emberek, akik egyszerűen negatívumot sugároznak a viselkedésükkel, a beszédmódjukkal, néha még a küllemükkel is, és nagyon-nagyon rossz érzés a közelükben lenni. Már úgy értem, hogy érzed, hogy elszívja az erődet, hogy negatív hatással van rád. Vannak ilyen emberek, és nem tudom, hogy miért, hogy mi vezetett oda, de pontosan az ilyen embereken még csak segíteni sem könnyű, mert egyrésztről nem is hagynák, elzárkóznának, nem is vallanának be semmit, nem beszélnének a bajaikról, meg erősnek akarnak mutatkozni. És inkább a másikat, tehát a partnerüket dominálják le, aki meg ettől rosszul érzi magát, aki ettől majd ki hátrál a beszélgetésből, az ilyen szituációkból, vagy éppen a vezetésoktatásból, és hát ezek szerint jó pár évvel később, a történet vége az, hogy nagyon le is fogyott, szívrohama is volt, ott lehettek más problémák a háttérben, de pont az ilyen embereknél nem lehet kideríteni, mik ezek a problémák, mert nem hagyják, hogy a közelükben legyünk az elviselhetetlen viselkedésük miatt. Túl sokat mondtam erről a sztoriról, menjünk tovább. Egyszer egy ilyen munkatársam, diákmunkán, aki ráadásul többet is keresett, mint én, próbált burkoltan kölcsönkérni tőlem, burkoltan elutasítottam. Aztán egyre kevésbé burkoltan folytatta, én meg egyre kevésbé burkoltan utasítottam el. A végén még ő volt rám megsértődve, pedig barátok sem voltunk, csak néha együtt osztottak be minket, és csapatépítőkkel jókat hülyéskedtünk. Hát ez szerintem nem olyan vészes sztori, hogyha erőszakos veled valaki, akkor te ugyanolyan hangnemben visszaválaszolsz, és tulajdonképpen megsértődik rád, de végül is veled nem is történt olyan, amiért azt gondolod, hogy megérdemelte, maximum az, hogy nem volt pénze a viselkedése miatt. Még egy történet a blokk és az első óra végére. Volt egy állatkínzó alkes szomszédunk, egyedül halt meg, előtte pár évvel agyvérzés kapott, és két napig ült a kanapéján, mire megtalálták, de túlélte. Aztán elég rosszul volt egészen haláláig, remélem minden nap rosszul érezte magát, és volt valami fájdalma, és magányosan ment el. Pesgőt bontottam, amikor kimúlt, és nem kérek érte elnézést, írja nekünk Attila. Hát, hogyha állatkínzást hall az ember, akkor nagyon könnyen meg tudja utálni az embertársait, ezt gyakorlatilag tapasztalatból mondhatom, és hát azt nem tudom, hogy én sem néztem volna végig tétlenül, de azért talán az kicsit erős, hogy ezt írod. Persze te érezted, hogy milyen ember volt a szomszéd, de köszönjük az őszinteségedet minden esetre, és hát ilyen történeteket várunk a következő órában is. Hogyha volt olyan történet, amikor valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, megérdemelte, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Folytatódik az enyhe idő, több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A Bolt tárca vezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telexa bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is.
1: Az időjárásról.
6: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is egy új kérdésünk van. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, akkor küldj el nekünk a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu e-mail címre. Na akkor még egyszer, 0635 925 925, ez egy SMS szám, és az e-mail címünk kívánság@cegledradio.hu. Jöhetnek az üzenetek, és egy e-mailen kapott üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, online hallgatlak titeket, nem ceglédi a hely, azért merem leírni. A főnököm egy igazi mocskos rohadék, és még gusztustalan is. Túrházik, köpköd, szexista, és természetesen azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. Az egész konyha és a szerviz gyomorideggel dolgozik, amikről bent van, főként a női kollégája, mert mindenkihez van pár kéretlen szava. Másfél hónap ezelőtt a szabad napján elment biciklizni a hegyekbe, és szegény akkorást esett, hogy zúzódott a karja és a csuklója is, a bordái megrepedtek, és idézőjelben sajnos mostanáig nem tudott jönni dolgozni. Rohadt nehéz volt visszatartani a mosolygást, mikor mondták, mi történt, és igen, súlyosnak hangzik, ami történt vele, de higgyétek el, annyira nem durva, többször bejött lábatlankodni a beteg szabja alatt, hogy ossza az észt, és persze sajnáltassa magát, csak persze senkit sem érdekelt. Hát köszönjük ezt az őszinteséget is. Nem lehet könnyű, amikor az embernek a megélhetése függ valamitől, leginkább a munkájától, és kellemetlen a közeg, akár egy kolléga, akár a főnök miatt, hát az nagyon rossz, főleg, hogyha tudod, hogy esetleg találkozni is fogsz vele, és akkor jönnek a kellemetlen szituációk. Másik történetünk, igen, volt egy kolléganőm, aki azt hitte, hogy felettem álló, kb. 20 éve volt idősebb. Féltékeny volt rám, mert én jöttem be a kollégájának, akibe ő volt szerelmes, és a házassága is rossz volt. Egyszer valami nagyon csúnyát kiabált nekem, meg hogy elrontottam valamit, aztán mondtam neki, hogy semmi nem lett elrontva, meg is magyaráztam neki nyugodt hangon, ettől még idegesebb lett. Mivel ketten voltunk nők az irodában, így mindig felváltva mostunk fel, aznap éppen én voltam a soros. A kiabálás után fogta magát, bevágta az ajtót maga mögött, és hallottam egy nagy csattanást, elcsúszott, szétment a bokája, hetekig az a nő, aki non-stop tűsarkukba járkált, nem tudott felvenni egy sportcipőt sem. Természetesen utána még rám fölmett, hogy ez is az én hibám, és én rohadt kis boszorkány vagyok. Sosem láttam még addig ilyen gyorsan dolgozni a karmát. Hát igen, a karmát, mert én is felhoztam párszor ebben a műsorban. Igen, vannak ilyen dolgok, és akkor az a helyzet sajnos, hogy pont akit viszont a karma utolér ilyenkor, na azok nem tanulnak legtöbbször ebből, úgyhogy majd mással is gonosz lesz, és újra megtörténik vele valami, de azt se fogja észrevenni. És persze velünk is történnek dolgok, tehát ne azt gondoljuk, hogy a balesetek úgy működnek, hogy az csak valami karmikus hatás. Az emberrel történnek néha olyan dolgok, ami nem tesz jót, nem örül neki, megbetegszik, baleset éri. Ez nem feltétlen karma mindig, de az is lehet, hogy igen, nem tudom. Szóval vannak tényleg balesetek is, meg vannak ilyen karmikus dolgok, amikor utolér a rossz cselekedetem. Ugye, aki másnak vermetás, maga esik bele, vagy jó tett helyébe jót várj, ezek mind olyan karmikus mondásaink, amikről nem tudjuk, hogy azok. Nem akarom a karma jegyében eltölteni ezt az adást, úgyhogy menjünk is el kicsit zenélni, és hamarosan további történetekkel jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Cegléd hangját hallgatják. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ilyen történeteket várunk. Egyetemen mérnöki szak volt egy tanárom, a velejéig rossz indulatú volt, több tíz, de idők során valószínűleg több száz hallgató életét nehezítette meg a kelleténél jobban, buta is volt, meglepő módon és teljesen pofátlan módon kivételezett is a kedvenceivel, amit ő észre sem vett, de a kedvencei közül is volt, aki konkrétan mondta, hogy őt valamiért imádja a tanár, és ezért mindig kivételez vele, pedig nem tudja, hogy miért, és nem is tud nagyon sokat az anyagról, tehát ezek szerint nem tanult, gondolom arról az anyagról gondol itt a kedves üzenetküldő. Folytatom. Na, ő az egyik fél év kezdése parókába jött, mert kiderült, hogy rákos lett. Rossz embernek érezem magam ettől, de valahol ott volt bennem egyfajta visszaigazolás, hogy az a sok gonoszság végül kifizetődött. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy már régóta beteg volt, és ez volt a negatív hatással a munkájára, csak itt éppenséggel maga a munkája több száz emberre van hatással évről évre, hogy jót is mondjak, remélem meggyógyul, jobb emberré teszi ez a dolog. Hát igen, erről is volt már szó az előző órában, hogy tulajdonképpen ott egy tanárnő volt, és kisebb gyerekekkel, hogy tulajdonképpen ezeknek az életét mind-mind megmérgezi, és valamilyen traumát okoz. És miért történhetne ez meg egyetemen is fiatal felnőttekkel, szóval hát nagyon elgondolkodtató, igen, hogy megéri-e gonosz lenni, vagy egyszerűen lehet, hogy persze gyerekkora óta ilyen volt a személyisége, de arra tudok én gondolni, hogy inkább történt vele azóta valami, lehet, hogy pont a betegség, ami miatt elkezdett negatívabb lenni az emberekkel, bár szerintem mindig jobb, hogyha pozitívabban éljük az életünket, mert egyszerűen jobb úgy létezni. Ez persze nem feltétlen döntés kérdése, de hogyha az ember valamit tehet a boldogságáért, szerintem az az, hogy nyitottan áll a világhoz, és elfogadólag, és mosolyog. Gimnáziumot kellett váltanom, mert egy akkor pályakezdő férfi magyar tanár kipécézett magának. 100%-os magyar érettségit írtam a másik suliban, nála épp, hogy megvolt a hármas. Egy éve körbejárta a képe és a neve az internetet, mert egy kiskorú fiút molesztált az iskolai kiránduláson. Közös megegyezéssel ment el a suliból, de olyan körülmények között, hogy a diákok leköpték a folyosón és hasonlók. Tudom, hogy ebben az esetben alapból sem kell őt sajnálni, de olyan szintű elégedettség és durván jó érzés tört rám, mikor olvasgattam arról a szóló posztokat, írásokat. Emlékszem, minden novella elemzés után sírva és a sok rossz percre, amit nekem okozott. Arra is, hogy érettségi után mennyi hosszú üzenetet fogalmaztam meg, amiket végül sosem küldtem el, akkor valahogy megbékéltem, és úgy éreztem, a sors rendezi a dolgokat. Igen, nem biztos, hogy az, hogyha mi szúrunk oda, vagy mi bántunk valakit, az javít bármin is, de igen, bízunk abban, hogy a sors elrendezi a dolgokat, nem lehetett ez sem egyszerű helyzet, és igen, hogyha valaki nagyon kipécézett magának, és aztán más irányból, nem tőled, hanem egy teljesen másik irányból érkezik valamilyen jóvátétel, vagy nem is tudom, akkor az ember meg tud nyugodni egy kicsit. Nézzünk még egyet. Egy héttel azután, hogy az exemmel szakítottunk, mindketten hivatalosak voltunk egy közös barátunk diplomaosztójára. Én szakítottam, mert valami olyat tett, amitől egy csapásra kiszerettem belőle. Megyünk lefelé a leláton, keressük a helyünket, erre megcsúszott és jó pár lépcsőnyét gurult. Nem esett nagyot, de én csak nevetni tudtam, sajnálni nem, írta nekünk Laci. Hát van ilyen. Minden esetre igen, ezek szerintem azok az apró kis gonoszságok, amik azért beleférnek, vagy azok az apró kis kárörömök, amik beleférnek, ettől még nem vagy rossz ember, szóval ne aggódj miatta. Önnel volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte? A volt ilyen sztoria, 0630 592 592.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, volt már olyan, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, akkor küldj el ide a Ceglét hangjába 0635-925-925-ös. Jönnek a történetek, akár névtelenül, akár névvel, ahogy önöknek kényelmes, és igyekszek mindenkit beolvasni, bár most ezen a ponton látom úgy, hogy valószínűleg ez a műsor egészen pontosan két adásos lesz, mert hogy az időnk fogy, viszont üzenetünk van eléggé sok, úgyhogy igyekszem is minél több embert beleszorítani a maradék időbe. Az exem szakításunk után összejött egy lányjal, aki betegesen féltékeny volt. Közös ismerősök mesélték, hogy éjszaka is felverte a lány, mert azt hitte, hogy megcsalja, miközben a srác csak otthon aludt, és hasonlók. Akkor ezen én nagyon jól szórakoztam, írja nekünk Alexa, és hát igen, amikor olyan szakításon vagy túl, amikor nem feltétlen te kezdeményezted, és még kicsit fáj, és akkor meglátod, hogy összejön egy ilyen típusú emberrel, az exed, most attól függetlenül, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, hát az bizony egy kis önelégültséget tud az emberben okozni. Annyit viszont el akarok mondani mindenképpen, hogy ez saját tapasztalat is, meg nagyon elcsépelt közhely, hogy a féltékenység mindig abból adódik, hogy az, aki féltékeny, éppen saját magában nem bízik igazán. Valamiért nem biztos még a kapcsolatban, mert friss kapcsolat, vagy azt hiszi magáról, hogy nem elegendő annak a hölgynek, úrnak, tehát a párjának, és ezért van a féltékenység legtöbbször, nem minden esetben, de hogyha ezen dolgozik valaki, hogy elhitesse magával, hogy ő sokat ér, és jelentős, és a másik, a párja is figyel rá, akkor a féltékenységet ki lehet küszöbölni. Ezt most remélem, hogy csak így itt hagyom ajándékként. Nálam működött, amikor volt féltékeny időszakom. Azt írja nekünk a következő hallgató, hogy igen, idén egy kolléga súlyos munkahelyi balesetet szenvedett, teljes mértékben a saját hibájából. Teljesen alkalmatlan a feladatára, a totális hozzá nem értése és a bele pottyantós hozzáállása miatt számtalanszor hozott minket kellemetlen helyzetbe, vagy okozott nekünk tetemes plusz munkát. Bevallom, az első gondolatom az volt, amikor hallottam róla, hogy legalább most pár hónapig nem kell vele kínlódnunk, amíg meg nem gyógyul. Tehát igen, egy munkahelyi baleset, és ráadásul saját hibájából. És vannak azok a szitók, amikor már többször elmondják neki, meg is nehezíti mások dolgát, és még akkor se figyel ránk, akkor így úgy van vele az ember, hogy hát akkor meg is érdemelted. Nem gondoljuk valójában ezt, tehát nem akarunk rosszat senkinek, de legalább addig sem nehezíti a saját munkánkat, hogyha ilyen szempontból mi jobban járunk, akkor hagyj pihenjen csak egy kicsit. Így szerintem ez a helyes felfogás, aztán ki tudja, nem tudom. Minden esetre teljesen megértem ezt a szituációt, nekem is volt már hasonló, és igen, vagy volt olyan is, hogy egy nagyon erőszakos barátom, mindenképpen akkor még fiatalok voltunk és jártunk szórakozó helyekre, és mindenképp le akart előltetni még 3-4 kör italt, és hát tulajdonképpen egybe belementem, de az egy már pont elég volt ahhoz, hogy ő félig meddig elájuljon, ezért nem kellett többet inni aznap este, de csak olyan értelemben ájult el, hogy K.O. lett. Aztán viszont jött a karma, és nekem kellett hazavinnem egy másik barátommal, ketten a vállunkra vettük, és akkor azzal kellett vele sétálni, és közben történetekkel szórakoztatott minket, amikor éppen ébren volt. Ez is tanulságos történet. Én is más miatt éreztem kárörömöt, aztán meg én jártam pórul. Jövünk még történetekkel, kedves hallgatók, mert még legalább egy, de szerintem kettő is bele fog férni, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Cegdét hangja, kedves hallgatók, a műsorunk témája pedig volt már, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Erre jött még két üzenetünk, ők fognak csak beleférni, és mindenki más, aki nem fér bele, ne aggódjon, lesz folytatása ennek a műsornak. Nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van, volt egy ovistársam, később általános iskolás osztálytársam, aki egy igazi köcsög bulli volt, de a tanárok kedvence volt, mert mindenkinek nyalta a popóját. Nemrég részegen felmászott egy haverja autójának a platójára, aki szintén nem volt józan, majd elmentek egy körre. A hülye kiesett fejjel előre a platóból, konkrétan majdnem szörnyet halt, hónapig volt kómában, a koponyája felé pótolni kellett valami mesterséges csonttal, a sofőr egy helyi gazdag döbrögi gyereke, és világ életében egy kibírhatatlan nagyképű volt. Mivel a másik hülye nagyjából felépült, így sajnos megúszta egy kis előzetessel, meg X idő jogsi elvétellel, valahogy egyiket sem tudom sajnálni, nem jó emberek, ráadásul abszolút a saját hibájuk volt. Hát igen, ez többszörösen nagy butaság volt, amit csináltak. Autót vezetni részegen, fölállni az autóra részegen, már ezek olyanok, de hogyha még közben nagyképűek is vagyunk mindenkivel, meg szóval... Nem örülünk az ilyen szitunak, de megértem, hogy miért érezted azt, hogy ők megérdemelték. Volt egy kolléganőm, ez már egy másik üzenet, iszonyatosan féltékeny volt mindig mindenkire, és nyomta az önsajnálatot. Mikor amúgy mindegyikünknél jobban élt, csak elviselhetetlen személyisége volt, és senki nem maradt meg mellette, csak az anyja, se barátok, se kapcsolat. Alapvetően sajnáltuk, de volt egy pont, amikor úgy voltam bele, hogy ha-ha-ha. Páran kollégák, össze akartunk ülni egy hétvégén, mindenkinek szóltunk, de nem volt kötelező. Ez a csaj már a hét elején nyomni kezdte, hogy milyen jól megy nekünk, hogy megengedhetünk ilyesmit magunknak, egy ilyen összeülést, meg milyen jó annak, aki le tudja a gyerekét adni a nagyszülőknek, neki egyébként nincs gyereke, meg aki kocsival akar menni, az nem tud inni, és milyen drága a buszjegy, és amúgy is front lesz a hétvégén, fájni fog a feje, milyen jó nekünk, akinek semmi baja, blablabla. Bla, bla, bla. Erre az egyik kolléga megunta, és azt mondta, hogy jól van, semmi gond, megértjük, hogy nem tudsz eljönni, majd minden erről szóló beszélgetéskor azonnal mondta a csajnak, hogy hát kár, hogy neked ennyi minden közbe jött, majd inkább megbeszéljük nélküled, nem akarjuk, hogy fájjon a szíved, hogy nem tudsz eljönni. Nagyon vicces és jó volt. Tehát itt az volt a szitu, hogy az idegesítő hölgy, ez nem tudott elmenni, és mindig kitalált valami kifogást, mindig bele akart folyni valahogy a beszélgetésbe, de aztán végül kizártátok belőle. Már csak az nem derült ki, hogy maga a buli milyen volt, arról nem esik szó a történetben, de minden esetre ezt is köszönjük szépen, és igen, hogyha van tanulsága a műsornak, akkor azt, hogy néha van jogunk azt érdemel, vagy azt gondolni, hogy valaki megérdemelt egy dolgot, mert nem mindig a sajnálat van, hogyha valami olyat tett ellenünk, vagy eleve a viselkedése olyan, akkor néha vannak ilyen dolgok, de azt hiszem, hogy ha zárhatom ezzel egy személyes élménnyel, vagy nem személyessel, de egy érdekes tapasztalattal, Berki Krisztián esete volt olyan, hogy nagyon sokan nem kedvelték, de senki nem akarta a halálát, viszont a büntető fékező sztoria az olyan volt, hogy hát azért elgondolkodtatta az embert, hogy biztos, hogy az ember ideje, mert nem tudott megelőzni egy buszt, aztán viszont arra szánja a saját idejét, hogy büntető fékezés ezzel több 10-20 embernek okozhat sérülést, azért ez egy nagyon érdekes mentalitás, és aztán sokan azt mondták akkoriban, hogy karmikus az ő halála, hogy nem volt egy túl jó ember, és ilyen hozzáállással nem tudom, hogy lehet-e normális életvitelt csinálni. Minden esetre ezzel zárjuk a történetünket, meg a mai adásunkat is, kedves hallgatók. Lesz még folytatás, de holnap egy egészen másik témával jön a Cegléd hangja. Legyenek akkor is velünk, és tartanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nandi búcsúzik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a terrorház a múzeum. Folytatódik az enyhe idő, több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Folytatódik az enyhe idő, több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telexa bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő, évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be